0: Chart. Ez a Best FM.
1: A város hangja.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Hamarosan éjjel is dolgoznak a 33-as főút debreceni szakaszán. Új tűzoltóság létesül Debrecen egyik ipari területén. Erősíteni nemzetközi kapcsolatait a Debreceni Egyetem. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Baka András, az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem szavazott, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. A 33-as főút debreceni szakaszán több helyen is a felújítás utolsó munkálatai zajlanak. A Füredi út, Egyetemsugár út és Nádor utca közötti részén várhatóan szeptember elejére készül el a korszerűsítés. Tudta meg a dehir.hu. Azt írják, a Böszörményi úti csomóponttól kifelé vezető szakaszon éjjel-nappal dolgoznak majd a szakemberek, így ott augusztus végére befejezhetik a munkát. Az éjszakai aszfaltozás augusztus 24-én kezdődik. A 33-as főút debreceni felújítása csaknem 2,5 kilométert érint a Füredi és a Balmazújvárosi úton, a teljes beruházás pedig várhatóan év végére készül el. Új tűzoltóság létesül Debrecen egyik ipari területén, számolt be róla a dehir.hu. A beruházás célja, hogy még gyorsabb és hatékonyabb legyen a beavatkozás az ipari létesítményekben, esetlegesen bekövetkező rendkívüli eseményeknél. Az új létesítmény korszerű infrastruktúrával és speciális felszerelésekkel segíti majd a tűzoltók munkáját. A beruházás hosszú távon hozzájárulhat a dolgozók és a környezet biztonságának növeléséhez. Július 1-től Jenei Attila irányítja a Debreceni Egyetem nemzetközi szerepvállalását. Az új rektor helyettes célja, hogy több külföldi szakmai és ipari együttműködés jöjjön létre, valamint erősödjön a hallgatói és kutatói mobilitás. A tervek között az egyetem nemzetközi láthatóságának javítása és a felsőoktatási rangsorokban való előrelépés is szerepel. Jenei Attila szerint a nemzetközi kapcsolatok erősítése az egyetem versenyképessége miatt is fontos. Írja az unide.hu. Derült időre, sok napsütésre számíthatunk az elkövetkező napokban is, viszont mától enyhe lehűlés jön, ma már 30 fok alatti csúcsértékeket mérhetünk. A meteorológusok jelzése szerint 28 fok lesz ma a legtöbb Debrecenben, holnaptól pedig visszatérhetünk a 30 Celsius fokra. Továbbra is magas lesz az UV-sugárzás, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.

reggelt kívánunk! A Best FM rádiót hallgatják, ahol indul a reggel az örök zenei kedvenceivel. Egy igazi klasszikussal, Gala és a Freed from Desire. Tulajdonképpen már ez is klasszikusnak számít.

0: Oops, a Didid elég, baby. Britney Spears-től, és jön majd, ami még most nem klasszikus, de reméljük, hogy jó pár év múlva. Az lesz. Teddy Swims és a Lose Control. Kezdünk is, hiszen 3 perccel múlt el 6 óra. Jó reggelt kíván Debrecen kedvenc rádiója!
1: Megújulhat a debreceni nagyállomás és a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal. Még a rögzítőkábel sem tartotta vissza a telefontolvajt, továbbra is hőségre számíthatunk. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Megújulhat a debreceni nagyállomás és a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. A program 10 év alatt 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar vasúti közlekedést. Debrecent több fontos fejlesztés is érinti, előkészítik a nagyállomás rekonstrukcióját és korszerűsítik a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonalat is. A tervek között emellett állomásfelújítások, pályarekonstrukciók és a lassú jelek felszámolása is szerepel. A fejlesztések célja, hogy gyorsabbá, biztonságosabbá, kényelmesebbé váljon a vasúti közlekedés Debrecen és a térség között. Még a rögzítőkábel sem tartotta vissza a telefontolvajt. Mobiltelefont lopott egy Debrecen belvárosában található bevásárlóközpont műszaki áruházából egy Nyír Mihályi férfi. A vádirat szerint januárban kiválasztott egy készüléket, majd eltávolította a riasztókábelt, a telefont a kabátjába rejtette és fizetés nélkül távozott. A lopással több mint 460 ezer forintos kárt okozott az üzletnek, ami azóta sem térült meg. A férfit visszaesőként vádolják, az ügyész pedig börtönbüntetés kiszabását indítványozta ellene, írta meg a De Hír. Ma este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, a maximuma 19 óra 50 perc és 20 óra között várható, és napnyugtával ér véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük, szabad szemmel kísérni veszélyes, figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
3: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet, nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrője alkalmas erre.
1: Derült időre, sok napsütésre számíthatunk az elkövetkező napokban is, viszont mától enyhe lehűlés jön, ma már 30 fok alatti csúcsértékeket mérhetünk. A meteorológusok jelzése szerint 28 fok lesz ma a legtöbb Debrecenben, holnaptól pedig visszatérhetünk a 30 Celsius fokra. Továbbra is magas lesz az UV-sugárzás, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.
0: Köszönjük szépen, Évi! Picikét megijesztettél, amikor a headlinesban azt mondtad, hogy folytatódik a hőség. Mondom, akkor hát túlöltöztem ezt a mai napot, mert én bizony a rövid nadrágot leváltottam hosszú nadrágra, és egy hosszú ujjú ingre a rövid ujjú inget. 28 fok, ennyi lehet ma, ez tényleg sokkal kellemesebb, mint az elmúlt napokban. Az érzés, amikor éjszaka felkelsz, hogy fázol és be kell takaróznod, nekem már nagyon hiányzott, gondolom sokaknak. A mai napon tehát kellemes, 30 fok alatti, de szeles nyári időnk lesz, és aztán majd elkezd visszaemelkedni a hőmérséklet. Hétfőre akár 35 fok is lehet, viszont figyelem, ha lehet hinni az időkép.hu jelenlegi előrejelzéseinek, akkor a számunkra legfontosabb néhány nap a virágkarneváli hét, a nemzeti ünnepünk, és a jövő hétvégi hosszú hétvége újból 28-29 fokokat hoz majd, azért így elviseltőbb lesz a virágkarnevál. Ja, és csapadék az nem várható, ami nem olyan jó hír. Fazekas László vagyok, kellemes készülődést kívánok!

0: Lewis Control a Best FM-en Daddy szénzalát hallották.
1: Jó reggelt!
0: Augusztus 12-én, szerdán, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Debrecen kedvenc rádiójában elsősorban, ha Klárának hívják az illető hallgatót, ma ugyanis a Klárák ünneplik a névnapjukat, és ma van a Nemzetközi Ifjúsági Nap, hogy mi ennek a napnak az üzenete, honnan származik, ezekről majd később, mint ahogy később érkeznek a mai nap híres születésnaposa is, lesz, aki még énekelni is fog, hát igen, mert vannak énekesek, születésnaposok, és vannak énekesek, névnaposok is, ugye Klárikám, de persze nem Balázs Klári fog énekelni, mert őt épp a minap a születésnapján köszöntöttük, ugye debreceni születésű színésznőről, pontosabban énekesnőről van szó, bár akár még a színészi tehetségét is be tudja mutatni a színpadon egy-egy jó koncerten, amikor Gyuri bácsi levonul, és Klárika érkezik, hogy átvegye az irányítást legalább 15 percre. A My Heart Will Go On-nal, vagy nem tudom mivel. Na, a Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk a 30-933-1046. Ide írt a Timi, hogy csőtörés volt a Sínai utca 9-11 szám előtt, ott az Ovi mellett, már be is jelentették a vízműhöz. Köszönjük szépen a lelkiismeretességeteket. Remélem, hogy vízhiány azért nem alakul ki. A vízmű kollégáinak lesz némi munkája akkor ma ott is, meg még jó néhányan gondolom a városban. Ami örvendetes tény, hogy megszűnik a kánikula, ma már csak 28 fok lesz, sokkal kellemesebb dolgozni ebben a 28-ban, kint, mint mondjuk a 36-38-ban, tegnap. Azért napközben bizony ezt az értéket is elértük. Hamarosan telt Best kalendárium, most pedig jön az énekesnő, akinek az egyik legjobb slágerét választottuk, de hadd ne én konferáljon fel, hogy ki ez az énekesnő, hanem egy kedves, hát amatőr műsorvezető társam.
2: Ez Britney Spears!
3: Ups! A didid elég, babe!
0: Ma reggel is csak a Best FM! 10 perccel fél hét előtt is. Jó reggel, Debrecen!

Need Your Love, a Best FM-en Calvin Harris dalát hallották Ellie Goulding-gal, nekünk meg szükségünk van az információikra. Itt van Lackó, üzen is egy autósnak Debrecenben, mégpedig egy Ford Galaxy tulajdonosának, aki éppen kifelé halad a Böszörményi úton, vagy nem, befelé, a város felé, KTR, így kezdődik a rendszám, na, szűkül a kör, kedves tulaj, kedves üzemben tartó, vagy éppen sofőr, nem működik a féklámpád. Ez elég veszélyes. Lacikám, köszi, hogy szóltál. 500-540 és 30-933-104-6. Ma augusztus 12-e van. Az 55. születésnapját ünnepli Pete Sampras, amerikai teniszező. Aztán 45 esztendős lett Szabó Máté, aki hát színész, énekes és szinkron színész, rengeteget szinkronizált. Például rengeteg rajzfilmben hallhattuk a hangját, a Verdákban, aztán a Thomas és barátaiban, a Simpson családban, Mézengú, soroljam, Madagaszkár, Kung Fu Panda. Hát igen, a hangja az nagyon jellegzetes, ezért szívesen használják a szinkron rendezők gyermekfilmek és rajzfilmek hangjaként, de egyébként szokott énekelni is, például a Csináljuk a Fesztivál című műsorban így énekelte.

0: Szabó Máté, színész énekes, a 45. születésnapját ünnepli ma. Aztán ma lett 72 esztendős Turnovszky Tamás, tanár énekes, a neve a Voga Turnovszky duóból volt, lehet ismert, a Voga tanár úr társa volt, és remek pop paródiákat készítettek, én úgy hívom őket, hogy az Irigy Hónaj Mégy hősei, pontosabban ősei. Na, később még lehet hozok is egy kis ízelítőt tőlük. Most azonban köszöntsük fel a Klárákat, hiszen ma ők a fő névnaposaink.
1: Köszöntjük Klára nevű hallgatóinkat. A Klára latin eredetű női név. A Klára a latin clarus melléknév nőnemű alakjából származik. Jelentése világos, fényes, ragyogó, híres. Számos híres hölgy kapta ezt a nevet. Assisi Szent Klára, a Clarissa rend megalapítója, Balázs Klári és Katona Klári énekesnők, Clara Schumann romantikus zeneszerző, zongoraművész, Robert Schumann felesége, Tolnai Klári színésznő, és természetesen ön kedves Klára, aki a rádiót hallgatja.
0: És boldog névnapot kívánunk, majd később Katona Klárinak természetesen, és Hertelendi Klárának. Tudják, hogy ki Hertelendi Klára? Hát persze, hogy tudják. Baby Klára, a Baby Sisters együttes énekesnője. Évi és Gabi mellett ő volt a harmadik csajszika, úgyhogy irány a 90-es évek. És az első nagy sláger a Baby Sisters-től.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, sokat olvas, tanul, utazik, érdekli minden kulturális esemény, igyekszik megismerni minél több ember véleményét, telítve van szellemi energiával. Bika, rendkívül fogékony mindarra, ami ön körül történik, nagyon nagy hangsúlyt kapnak a pénzügyek, a rejtett értékek és a magánélet. Ikrek, számíthat arra, hogy bolygójától óriási ösztönző energiát kap, beszédesebb, mint általában, is azon igyekszik, hogy újító ötleteit véghez vigye. Rák, külföldi utazásra nyílik lehetősége, de új szerelemre most nem igen számíthat, ha már van társa, a kapcsolata ma kiteljesedik. Oroszlán, fokozatosan beérik minden eddigi erőfeszítése, a nyár utó boldogságot és nyugodtságot hoz. Szűz, életének olyan szakaszához érkezett, amin a legszívesebben soha nem lépne túl, boldognak és elégedetnek érzi magát, de sajnos az életet nem lehet megállítani. Mérleg, lehet, hogy mindent összezavar egy összejövetel időpontjával és helyével kapcsolatban, nem árt, ha előzőleg minden részletet ellenőriz. Skorpió. A skorpiók számára nagyon fontos a család, egy-egy flört még nem a világ, ha nem vesz mindent véresen, komolyan, ma kellemes pillanatokat élhet át. Nyilas. Nosztalgikusan visszatekint a lassan tovatűnő nyárra. Házassági, partnerkapcsolati problémái szinte teljesen megszűntek. Bak, ebben a mozgalmas időszakban kerülje a feszültségeket és vigyázzon a testi-lelki egészségére, mérsékelten sportoljon és táplálkozzon egészségesen, vitamindúsan. Vízöntő. A szokatlan lehetőségek szinte elárasztják önt, most lesz alkalma, hogy megcsillogtassa kiváló szellemi képességét. Alak. Önbizalma magas, alig tudja magában tartani a gondolatait, elkápráztatja hallgatóságát szellemességével, ötleteivel és csillogásával.

Fogói meg szél a Best FM-en, a Vagosi Brothers Company dalát hallották, és hát a szél meg is fogadta, mert jól fújja. Reggelre nálunk egy-két leandert így kifektetett, aztán éjszaka milyen jó volt már, amikor be kellett takarózni, mert szinte fáztunk. Olyan hideg fut be az ablakon, hát persze azért nincs hideg, 18 fok körül van Debrecenben a hőmérséklet, a szél elfújta a forróságot, így a mai napon már csak 28, csak 28 fok lehet, régebben már az is forróságnak számított, hát a 42-höz képest hol van ez? Na, a 42-ök nem, de a 35-ök akár visszatérhetnek a hétvégére. Nézzük a mai napot. Augusztus 12-e, szerda. 10 percünk van 7 óráig hátra. Önök is szeretik a pop paródiákat? Én már a 80-as évek óta. Mert az oké, hogy a 90-es években volt egy Mike Cream zenekar, Aradi Tibivel, aztán jött 94-ben az Irigy Hónaim Irigy, a mai napig kedvencek, aztán pop paródiákat készítenek Pam kutyáék is, de az megvan, hogy kik voltak az ősi pop paródia készítők? Meg, mert ebben az órában már említettem őket, amikor mondtam, hogy 72 esztendős lett ma Turnovszky Tamás, tanár, énekes, Voga, tanár úr, processzor úr, társa, ketten ők voltak, akik a 80-as években úttörő módon készítettek nagy lemezeket, pop paródiák címmel, és ezeket el is adták rendszeresen, mert hogy jók voltak, akkor viccesek. Nem garantálom, hogy most is azok lesznek, de engedjék meg, hogy akkor a ma 72 éves Turnovszky Tamás tiszteletére hát bírják ki valahogy ezt a 2,5 percet, jó? Lássák meg a jót ebben, mert hogy nem nehéz. Szóval 1986 sztárok 45-ön a 80-as évekből.

Pitbull, Jennifer Lopez-zel és a Viar Vandal a Best FM-en a szerda reggelben. Na, köszönöm a visszajelzést a popparódiákkal kapcsolatban. Azt írja például Gyula, hogy azért nem volt olyan borzalmas ez, főképpen, ha ismered az eredetiket is. Hát mindenki ismeri Gyula. Judit meg, azért a logopédus résznél elég hangosan felnyerítettem. Ja, D. Nagynál? Hát igen. Szóval Voga Turnovszky és Turnovszky Tamás ma 72 éves. Köszönöm, hogy kibírtátok. Jöhet a

Kánikula hűsítő nyári slágerei, ma éppen nem egy kánikulai napon, és kánikulai reggelen Luna és a Vamos

0: Macamillion és a Culture Club. Jöhet esetleg a Best FM-en? Döntsék el önök! Csak egy számot kérek!
1: SMS és Viber számunk 30 933 104 6. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
4: A szemüveglencséd legyen vékonyabb, ne a pénztárcád. Gyere a Pupillába. Most 30% kedvezménnyel vásárolhatod meg Hoya vékonyított lencséidet. Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
5: Beázó tető. Előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
1: Reklámot hallottak.
6: Megélénkült az albérletkereslet Debrecenben, egy óra alatt elkapták az elektromos bicikli tolvajt. Új fejezet kezdődik a Báránt KSE életében. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
6: Megélénkült az albérletkereslet Debrecenben. A ponthatárok kihirdetése után 47%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi érdeklődések száma a Cívisvárosban egy országos ingatlanportál adatai szerint. A kereslet országosan is élénkült, de a nagy egyetemvárosokban, köztük Debrecenben jóval erősebb volt a mozgás. A debreceni albérletek medián bérleti díja augusztus elején 220 ezer forint körül alakult. Az árak a ponthatárok után egyelőre nem változtak jelentősen, ugyanakkor a kínálat szűkösebb, mint egy évvel korábban. Több százezer forint értékű elektromos kerékpárt lopott el egy férfi Debrecenben. A bejelentést augusztus 9-én délután tette a tulajdonos. A 39 éves férfi egy ingatlanhoz ment, a kapun keresztül kitolta a biciklit, majd azzal távozott. Nem jutott messzire, a rendőrök a bejelentéstől számított egy órán belül megtalálták. A férfi először mindent tagadott, később azonban beismerte a lopást. A rendőrök előállították, kihallgatták, az elektromos kerékpárt pedig még aznap visszaadták a tulajdonosának, számolt be a történtekről a Hajdú Press. A női hormonrendszer működését is befolyásolhatja a tartós meleg. Megváltozhat a ciklus, felerősödhetnek a panaszok, mondta rádiónknak Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa.
7: A magas hőmérséklet fokozott stressz választ vált ki a szervezetünkből. Az egyik stresszhormon, a kortizolnak a szintje megemelkedik, és ez lesz az, ami beleszól a női nemi működésbe, ugyanis ez gátolhatja a beteérést, illetve az ovuláció ez késhet is, és ez egy hosszabb ciklust eredményezhet. Ezáltal a következő menstruáció sokkal bővebb is lehet a megszokottnál. Fájdalmasabb is, ugyanis egy vastagabb nyálkártya fog ezáltal előködni. Másrészt pedig maga a folyadék hiány erősebb görcsöket eredményezhet.
6: A szakorvos hozzátette, a panaszok elkerülése érdekében a legmelegebb órákban kerülni kell a tűzőnapot, a napközbeni sportolást és gondoskodni kell a folyadékpótlásról. Új elnökséggel és nagy tervekkel készül a következő szezonra a Báránt KSE. Az egyesületnél generációváltás történt, az új vezetés pedig a múlt értékeire építve szeretné tovább erősíteni a bárándi labdarúgást. A felnőtt csapatnál elsődleges cél a stabilitás megteremtése a vármegyei másodosztályban, hosszabb távon pedig meghatározó szereplővé válnának a bajnokságban. Az utánpótlásra és a helyi közösség erősítésére is kiemelt figyelmet fordítanak. A csapat képzett játékosokkal vág neki a következő szezonnak. A keretet többek között Mester Norbert, a Deac utánpótlás edzője is erősíti.
0: Hajrá Csaba Gyöngye, hajrá Minarik Ede, és hajrá Debrecen! Oha, bizony játszik a Loki kétszer is a héten. Lesz konferencia liga, és jön majd az Eto a hétvégén. De hogy milyen időjárás jön akkor, és főképpen a mai napon, felfrissülünk!
8: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
6: Enyhe hidegfronti hatás érvényesül ma Debrecenben és a térségben, és ennek köszönhetően már 30 fok alatti csúcsértékeket mutathatnak a kijelzők. A meteorológusok szerint legtöbb 28 fok lehet, néhol felélénkülhet akár a szélmozgás is, éjszakára pedig 16 fokig hűlhet le a levegő.
0: Annyi? 16 vagy inkább 18? Ennyire lehűlt és nyeleg kellemes volt, ahogy fújt a szél. Be kellett takarózni. Majd megfagytunk? Hát nem fogunk. A 28 fok után a következő napokban újból visszatérnek majd a 30 fok közeli és a feletti hőmérséklet értékek, csak a jövő héten, a virágkarneváli héten ne legyen nagy forróság.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Mégpedig a ma reggeli villám derbi első helyezettjével, ugye volt egy hen dalunk, volt egy Culture Club dalunk, és volt egy Luna dalunk, és hogy ki nyert ma? De ha mondjuk egy hónap múlva, amikor már iskola van, ugyanezt a hármast megversenyeztetnénk, akkor nem biztos, hogy a 80-as évekkel folytatnánk. 1983, Boy George és a Culture Club-ben.

0: una, és a Vamos a la Playa, Best FM-en a szerda reggelben.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel.
0: 2010. Létezik, hogy csak 2010-ben volt nagy kedvenc ez a dal. Én azt hittem, hogy jó a korábbi. Majdnem azt mondom, hogy a 90-es évek. De hát nem. A 80-as évekkel indult a Best FM-en ez az óra, ugyanis elsöprő győzelmet aratott a Culture Club és a Karma Chameleon. Azt kérdezi Kata, hogy rajta kívül szavazott még más is azért az egyeste? Nem szavaztak, csak ma reggel nagyon sokan szavaztak, a legtöbben tehát a 80-as évek nagy kedvencére, aztán a 2010-es előző dalra, és hát jön mindjárt a Sandella is, Hen-től. Barbit olvasom, azért az milyen már, hogy 10-ből 9-szer az a dal nyer, amire én szavazok, és persze sokan mások. Barbikám, próbáltál te már valamilyen szerencsejátékot? Lehet, hogy ideje lenne. Nem akarlak a lejtőn elindítani, de ha ennyire szerencséd van, akkor lehet az élet más területein is. 500-540 és 30 933 104-6. Ide várjuk a közlekedési információkat. Például a Budai Nagyantal Faraktár utca Huszárgál kereszteződésről, meg Vámospércsi útról. Onnan jutott az eszembe, hogy beszéljek egy picit erről a kaotikus gócpontról, hogy Sándor küldött egy videót. Nagyon durva, hogy a debreceniek mennyire nem ismerik a táblákat. Például a Vámospércsi úton, ahol a kanyarodóból egyenesen mennek tovább napok óta nagyon figyelmetlenül, és baromi balesetveszélyes szituációkat okozva ezzel. Na igen, el szoktuk mondani, hogy nem megszokásból vezessenek, hanem a kihelyezett táblák figyelembe vételével, amelyek remélhetőleg hamarosan megszűnnek, bár a munka hosszabbodott, azt ígérték, hogy szerdán üzemzárásig kell már csak a DKV-nak terelő útvonalon közlekedtetnie a 25-öst, és átmenetileg szüneteltetni a 25Y-os meg a 125Y-os, mert hogy eddig befejezik a munkákat, és visszaadják a Budai Nagyantalt a forgalomnak. Reméljük, hogy igen, ez lesz ma.
2: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: Mert hogy augusztus 12-e és szerda, ez a reggel, amit hallgatnak, hamarosan a 007-essel. James Bond előtt még itt van Hen, és

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
2: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
3: Hogyan tudnék élni nélküled?
4: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.

0: Ez a Mennyország, ez meg a Best FM, a szerda reggelben, ahol Judit kéri a segítségünket, ugyanis a szél kifúta a nagy kaput, Negró meg lelépett a torokkémény seprője, aki egyébként egy labrador, staffi keverék, sötét barna, távolról feketének tűnik, van benne csip, nagyon barátságos, lehet olvastatni, vagy lehet hívni a Best FM-et, ha látják, hogy hol van, a Létai út környékéről dobbantott egyébként Negró barátunk. Juditkám, remélem, hogy sikerül a Best FM rádió aktív informátorait mozgósítani, és Negró hamarosan hazatalál. 7:30 egyébként, és augusztus 12-e. Emlékezzünk most meg arról az íróról, akinek a 007-es, azaz James Bond figuráját köszönhetjük, ugyanis 1964. augusztus 12-én hunyt el Ian Fleming 56 éves korában, és valóban ő volt az, aki megteremtette a franchise alapját. A zene, ami most következik, 1962-es talán, és Monty Norman készítette a klasszik James Bond intrót, témát, ami a Dr. No című filmben debütált. De hogy ki fog debütálni a következő soron következő James Bond filmben, azt még mindig nem lehet tudni, mert hogy hivatalos döntés nincs arról, kiveszi át a 007-es szerepét Daniel Craig után. Pletykák persze vannak, Aaron Taylor Johnson, Callum Turner, vagy éppen Henry Cavill is lehet. Azt már tudjuk, hogy ki forgatja a filmet, ki fogja rendezni, de hogy ki fogja a főszerepet eljátszani, talán csak annyit tudunk róla, hogy a neve Bond. James Bond.
1: A nevem Bond.
2: James Bond.
3: A 007-es szolgálatra jelentkezik.
4: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
5: Egy filmzene most.

0: kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3:48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: A formákat pedig utolsó pillanatig be kell tartani. Étkezés közben, társalgás közben, ágyban és asztalnál. S mikor mindegyre formátlanabbá válik az emberi együttélés, te maradj hűséges a köszönés, meghajlás, kézfogás, érzésnyilvánítás, véleményalkotás kialakult, végső és kristályos formáihoz. Egy korban, mikor mindenki azt követeli, hogy öltsél formaruhát, te járj csak következetesen zakóban, s este, ha éppen társaságba hívnak, ölts fekete ruhát. Nem a ruha, hanem a forma kedvéért.

Ez a Best FM az Ácsiz Dalával, a Sugar Sugarral a 70-es évek elejéről, vagy még inkább a 60-as évek végéről, mert hogy 1969-ben rögzítette az Ácsiz formációt. Ezt a remek dalát, a Sugar Sugart, kedves iPhone tulajdonos, tegnap este lefekvésnél, vagy akár hamarabb, nem hiányzott valami? Szerintem igen, és azt is tudom, hogy hol lehet a telefonja, amit nagy valószínűséggel tegnap hagyott el a Széchenyi utca környékén. Zsozsó telefonált, hogy nála átveheti. Zsozsó telefonszáma pedig nálam, jó? Egyébként annyi, hogy a tokon BMW-jel van, hogyha esetleg ez közelebb viszi a beazonosításhoz a tulajt, aki ennek a hírnek gondolom most nagyon örül. Szóval 500-540 lehet engem hívni. És játszom a zenei kedvenceket, olyan ritkaságokat is, mint például az előző, a 60-as évek vége, a 70-es évek eleje. A 70-es években kezdte a pályafutását a Sparks együttes, Ron Mell és a tesója Russell Mell ketten alapították a formációt, kettők közül ma Ron 81 esztendős lett, úgyhogy a szerda reggelben már is folytatjuk a Sparks együttes visszatérő slágerével a 90-es évekből.

0: A Best FM-et hallgatják a 104,6 MHz-en. Dániel Figergővel zártuk ezt az órát, hogy indulhasson egy újabb BB Rexával és a Faithless feldolgozása. Az új kedvencek mellett jönnek majd a klasszikusok, például Mark Knopfler születésnapján. Sultans of Swing a Dire Straits-től. És kinek van ma a névnapja? Kinek? Ó! Ó, Klárikának! Nagyon szeretem a művésznőt. És ebben a dalban két kiváló művésszel, Demjén Ferenccel és Presser Gáborral érkezik. Úgyhogy ezt küldjük majd a Kláráknak a nevük napján 8 és 9 óra között. Pontosan 8 óra van.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Vonóhorgok felszereléssel és ügyintézéssel. Autodrom. Szoboszlói út.
3: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartuffóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
4: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
5: Ajtót, ablakot keresel? Tisza Ajtóablak, gyere el hozzánk, és tekints meg minőségi furnérajtóinkat, amelyek elérhetőek síkban záródó, vagy akár falpaneles kialakításokkal is. Tisza Ajtóablak, új helyen, Debrecen, Böszörményi út 178.
6: Reklámot hallottak.
7: Hamarosan éjjel is dolgoznak a 33-as főút debreceni szakaszán, új tűzoltóság létesül Debrecen egyik ipari területén, erősíteni nemzetközi kapcsolatait a Debreceni Egyetem. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
8: Hírek a Best FM-en.
7: Baka András, az új köztársasági elnök, a parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem szavazott, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. A 33-as főút debreceni szakaszán több helyen is a felújítás utolsó munkálatai zajlanak. A Füredi út, Egyetemsugárút és Nádor utca közötti részén várhatóan szeptember elejére készül el a korszerűsítés. Tudta meg a dehir.hu. Azt írják, a Böszörményi úti csomóponttól kifelé vezető szakaszon éjjel-nappal dolgoznak majd a szakemberek, így ott augusztus végére befejezhetik a munkát. Az éjszakai aszfaltozás augusztus 24-én kezdődik. A 33-as főút debreceni felújítása csak nem 2,5 kilométert érint a Füredi és a Balmazújvárosi úton, a teljes beruházás pedig várhatóan év végére készül el. Új tűzoltóság létesült Debrecen egyik ipari területén, számolt be róla a dehir.hu. A beruházás célja, hogy még gyorsabb és hatékonyabb legyen a beavatkozás az ipari létesítményekben, esetlegesen bekövetkező rendkívüli eseményeknél. Az új létesítmény korszerű infrastruktúrával és speciális felszerelésekkel segíti majd a tűzoltók munkáját. A beruházás hosszú távon hozzájárulhat a dolgozók és a környezet biztonságának növeléséhez. Július 1-től Jenei Attila irányítja a Debreceni Egyetem nemzetközi szerepvállalását. Az új rektor helyettes célja, hogy több külföldi szakmai és ipari együttműködés jöjjön létre, valamint erősödjön a hallgatói és kutatói mobilitás. A tervek között az egyetem nemzetközi láthatóságának javítása és a felsőoktatási rangsorokban való előrelépés is szerepel. Jenei Attila szerint a nemzetközi kapcsolatok erősítése az egyetem versenyképessége miatt is fontos. Pontos, írja az unidep.hu. derült időre, sok napsütésre számíthatunk az elkövetkező napokban is, viszont mától enyhe lehűlés jön, ma már 30 fok alatti csúcsértékeket mérhetünk. A meteorológusok jelzése szerint 28 fok lesz ma a legtöbb Debrecenben, holnaptól pedig visszatérhetünk a 30 Celsius fokra. Továbbra is magas lesz az UV-sugárzás, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.
1: Egy újabb topsláger a Best FM-en.
8: A Best FM-en.

0: Ez a Best reggel. Sok jó zenével és örömteli pillanatokkal.
1: Örömteli pillanat, hogy mindjárt köszönhetjük a mai névnaposokat, akik augusztus 12-én szerdán a Klárák lesznek. Ma van a Nemzetközi Ifjúsági Nap. Az ENSZ e napon szeretné felhívni a figyelmet a generációk közötti szolidaritásra mindenütt. A családban, a közösségekben és a nemzet egészében. Hát kedves fiatalok és kedves idősebbek, kortól függetlenül egy nemzet vagyunk. És boldog névnapot kívánunk mindjárt a Kláráknak, de előtte még...
2: A Best FM trafi vadászai minden percben aktívak.
1: Gyurinak köszönjük a Trafipax információját. Szerintem ma ez az első, 4:09 után 3 perccel. Mi szerint a 35-ös számú főúton Hajdú-Böszörményből kifelé ott mérnek. Köszönjük neked, Gyuresz!
3: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
2: Köszöntjük Klára nevű hallgatóinkat! A Klára latin eredetű női név. A Klára a latin Clarus melléknév nőnemű alakjából származik. Jelentése világos, fényes, ragyogó, híres. Számos híres hölgy kapta ezt a nevet. Assisi Szent Klára, a Clarissa rend megalapítója, Balázs Klári és Katona Klári énekesnők, Klára Schumann, romantikus zeneszerző, zongoraművész, Robert Schumann felesége, Tolnai Klári színésznő, és természetesen önkedves Klára, aki a rádiót hallgatja.
1: Kiemelve Katona Klárát, aki Presser picibácsitól kapta a becenevét.

kapta Presser Gábortól, hanem meg annyi slágert is. Az egyik fő szerzője ugyanis Presser Gábor volt Katona Klárinak. Énekelj még, Klára néni, énekelj még nekünk! Imádtuk a 70-es, 80-as években például

A Best FM Rádió köszönti a Klárákat, például Varga Kláni művésznőt, a Csokonai Színház művészét, és hát Kazona Klárit, aki most a névadójával érkezik, Presser Gáborral, és Demjén Ferenccel. Egy nagy találkozás a 80-as évekből. Nos, találkozhatnak a 4-es számú főúton is Trafipax-szal. Köszi, Viki, a bejelentést a téglási benzinkútnál is, csak óvatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörmény út 178.
3: 4D futóműállítás. Autodrom. Szoboszlói út 50.
4: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
5: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
6: civisbeton.hu.
5: A megbízható alap.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Pic úr megerősítette a Trafipaxot a 35-ös számú főúton, még pedig mondom, hogy hol. Na, hol vagy, Viber? Itt van, megvan. Szóval a 35-ös számú főúton a 68-69-es kilométer szelvény között, és a Debrecen felé haladókat mérik. A másik Trafipaxon pedig a 4-esen lesz, Téglásnál, a benzinkútnál. Köszönjük szépen! Augusztus 1-én, tehát nem olyan régen ünnepelte volna a születésnapját a következő dalnak az előadója, mármint a következő dal feldolgozásának az előadója, úgyhogy most érkezik az Ilyen volt, ilyen lett rovatunk, ugyanis ennek a dalnak az eredetie talán nem is gondolták volna, 1976-os, és Stevie Wonder énekelte először, aztán pedig a 90-es években feldolgozta Coolio, aki pont a múlt héten szombaton lett volna

0: Jódállal a munka is jobban pörög.
1: Best FM. Ha kell a plusz energia.

0: itt hagyja.
1: Micsoda hármas, Carson Coma, Patton Hoffi és Gruby. Hogy szólt a mondat? Az egyik ugyanaz a Fradi, ugyanaz a Dózsa, és hát reméljük, hogy ma Dániában nem ugyanaz a Loki lép pályára, mint egy héttel ezelőtt. Ma ugyanis játszik a DVSC Kopenhágában, és hát az Európa Konferencia Liga harmadik selejtező körre következik. Egy héttel ezelőtt itthon kikaptunk 3-0-ra a Kopenhága csapatától. Ma meg akkor jön a folytatás. Kéne valami kis bíztatás a srácoknak, amúgy is a hétvégén jön majd az Eto vasárnap, és 4:30-kor a Nagy Erdei stadionban játszanak a srácok. Szóval, Mester 3-as az előző dalban, itt a harmadik Trafipax, mondom, ki írt a Kata, és hogy honnan? Gázvezeték utca, a Gázvezeték utcában Trafipax lesz, köszönjük szépen. És akkor Mester 3-as, a ma 67 éves Mark Knopflertől, aki a brit Dire Straits együttes alapító tagja és énekese, ma ünnepli a 77-et. Nálam a Szubjektív Top 3 harmadik helyén a Walk of Life. A második helyen a dal, amelyhez a videóklip egy része, ami halászbástyánkat és ami első emeletünket mutatja. Mármint az első emelet együttest, Money for Nothing. Nem kérdés, hogy a 80-as évek egyik legjobb Dire Straits dala. Nálam a number van egyébként, még a 70-es években született, maga az együttes az Egyesült Királyságban 77-ben alakult. És ma 77, Mark Knopfler, ez a Sultans of Swing.

0: These beautiful things that I've...
1: Pontosan ez volt a címe az előző dalnak, Benzon Bunnal zártuk az órát, Szabina is bejelentkezett a gázvezetéken, a sallakmotor pálya mellett Trafi Pax. A reggelben a kedvencek, a hazai újdonságok közül Balatoni lányás.

azok sem fogják megbánni, ha a továbbiakban is velünk tartanak, akik nem csak a hazai újdonságokat, hanem a régi, nagy külföldi kedvenceket is imádják. Például a születésnapos Tanita Tikaramtól.

0: Pontosan 9 óra van. Jó reggel Debrecen kedvenc rádiójában.
1: A jó zenékből sosem elég.
2: Hamarosan folytatjuk. Megújulhat a debreceni nagyállomás és a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal. Még a rögzítőkábel sem tartotta vissza a telefontolvajt. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Megújulhat a debreceni nagyállomás és a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az erről szóló kormányhatározata a magyar közlönyben. A program 10 év alatt 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar vasúti közlekedést. Debrecent több fontos fejlesztés is érinti, előkészítik a nagyállomás rekonstrukcióját és korszerűsítik a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonalat is. A tervek között emellett állomásfelújítások, pályarekonstrukciók és a lassú jelek felszámolása is szerepel. A fejlesztések célja, hogy gyorsabbá, biztonságosabbá, kényelmesebbé váljon a vasúti közlekedés Debrecen és a térség között. Még a rögzítőkábel sem tartotta vissza a telefontolvajt. Mobiltelefont lopott egy Debrecen belvárosában található bevásárlóközpont műszaki áruházából egy Nyír Mihályi férfi. A vádirat szerint januárban kiválasztott egy készüléket, majd eltávolította a riasztókábelt, a telefont a kabátjába rejtette és fizetés nélkül távozott. A lopással több mint 460 ezer forintos kárt okozott az üzletnek, ami azóta sem térült meg. A férfit visszaesőként vádolják, az ügyészség pedig börtönbüntetés kiszabását indítványozta ellene. Írta meg a The Hír. Ma este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, a maximum a 19 óra 50 perc és 20 óra között várható, és napnyugtával ér véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük, szabad szemmel kísérni veszélyes. Figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
3: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba a Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet, nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrője alkalmas erre.
2: Derült időre sok napsütésre számíthatunk az elkövetkező napokban is, viszont mától enyhe lehűlés jön, ma már 30 fok alatti csúcsértékeket mérhetünk. A meteorológusok jelzése szerint 28 fok lesz ma a legtöbb Debrecenben, holnaptól pedig visszatérhetünk a 30 Celsius fokra. Továbbra is magas lesz az UV-sugárzás, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.

0: A Best FM Rádióban a 90-es években jártunk, Desire dalát hallották Hugh Gadaby címmel. Van egy jó hírem Sajó István úrnak, aki Berettyóújfalui lakos. Debrecenben megtalálták az összes iratát egy kis táskában. Forgalmi engedély, személyigazolvány, egyebek. Úgyhogy Pista, én itt vagyok, 500-540, lehet hívni, és akkor megadom a becsületes megtaláló telefonszámát. 3 trafipax, 1 a gázvezetéken, 1 a 35-ösön a 68-69-es kilométer szelvény között, és 1 pedig a 4-esen a téglási benzinkútnál. És én indítok egy zenét itt a Best FM-en, mert hogy ehhez a zenéhez bizony lesz majd kalendáriumi megemlékezésünk is. Apropó kalendárium, lapozzuk fel együtt a történelem könyvet augusztus 12-e vetületében. 339 éve annak, hogy megvívták a második mohácsi csatát, ahol Károly herceg katonái megverték Szulajmán nagyvezér hadait, még ezen a napon a nagyharsányi csatában a Savoyai Jenő vezette császári hadsereg elpáholta a török haderőt 1687-ben. 118 éve készült az első Ford T modell. 112 éve 1914-ben Franciaország és Nagy-Britannia is hadat üzent Magyarországnak. 84 éve mutatták be a Walt Disney Bambi című rajzfilmjét. 81 éve alakult meg a Magyar Újságírók Szövetsége, a MUOSZ Szakasics Árpád vezényletével. És 45 éve annak, hogy forgalomba hozzák az első IBM személyi számítógépet, 1981-et írtunk ekkor. És 1982-t, amikor 44 éve elhunyt minden idők egyik legkedveltebb amerikai filmszínésze, a Fonda család feje, Henry Fonda, 77 éves korában. És hát nem csak a Volt egyszer egy vadnyugatban, hanem természetesen ebben a filmben is imádtuk.
1: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Tudod, gyerekkorom óta mindig egy ilyen helyzetben képzeltelek el. 150 elvetemült gonosztevő vágtat feléd lóháton, és te szembeszállsz velük. Egymagad. Miért csak 150? Azért, mert a vadak bandájában 150-en vannak.
3: De ők 150-en úgy lovagolnak, és úgy lőnek, mint mások ezren. Ki vagy te, kölyök?
2: Én?
3: Senki. Akkor előbb legyír valaki, aztán ketten elbánhatunk velük.
2: Jó. Nem, mégsem. Neked kell leszámolnod velük. Te egyedül a 150 ellen.
1: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
2: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha a megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10. Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
3: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak!
4: Bennünk B&S termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmvgroup.jobs.hu

Úgy, hogy nem bánta meg kedves István, hogy a Best FM rádiót hallgatja? Mert így most egy elég komoly utánajárástól mentettük meg annak a kedves becsületes megtalálónak köszönhetően, aki jelezte, megvannak az iratok, István ezt hallotta és hívta is a kedvenc rádióját, úgyhogy hajrá, ez a story happy end. Nem hiányzik valakinek egy iPhone, tegnap a Széchenyi utcában találták. Ha nem, hát nem, majd értem megyek én. És leadjuk az új városházán a találtárgyak osztályában. Egyébként tényleg van egy iPhone-unk, tegnap óta nem jelentkezett a gazdia, most megteheti 500-540. Ernő, M35-ös autópálya, Józsei pihenőnél Trafipax, a Budapest felől érkezőket mérik. Köszönjük szépen. És Zsuzsanna se bánta meg, hogy a múltkor hallgatott, általában mindig, de akkor, amikor beszéltem egy új átverésről, akkor hallgatott, és most, amikor tegnap egy kedves ismerőse a Messengeren megkérte, hogy adja meg a telefonszámát, akkor egyből beugrott a történet, amit én meséltem, és hát óvatosságból írtam is neki, írja Zsuzsi, hogy megadom, ha megírja, hogy miért kell ez a szám neki. Hát ezek után nyilván a megkereső fél már nem nyilatkozik. Azért nem, mert hogy nyilván ez nem a kedves ismerős, akire gondolsz, tehát bárki kap egy ilyen Facebook Messenger üzenetet, hogy szia, Laci, megadnád a telefonszámodat. Még hogyha ismerőstől érkezik, akkor sem, mert hogy ő már nem az ismerős, hanem az a hacker, aki feltörte az ismerős Facebook fiókját. Ez ki is derült ebben az esetben is, mert hogy felvettem a kapcsolatot, írja Zsuzsi az ismerősömmel, és azt mondja, hogy pár hónapja feltörték a Facebook fiókját, és akkor valóban szükség lett volna a telefonszámra egy osztálytalálkozó kapcsán. Na, erről ennyit. Mindenki legyen nagyon óvatos a virtuális világban is. És csak a Best FM, ahol születésnapos énekesnő érkezik a 104,6 MHz-en. Ezt a nevet nem lehet elfelejteni, mert hogy az énekesnőt úgy hívják Tanita Tikarame. Mondjuk megtanulni sem volt egyszerű annak idején. A nyugat-német születésű, de amúgy brit pop folk énekesnőt, aki ma ünnepli a születésnapját, 57 esztendős lett, olyan dalok előadója, mint a Good Tradition, vagy a World Outside Your Window.

Ugye milyen fincsik is muzsikák ezek? Főképpen a number one, nem kérdés, a legnépszerűbb slágere, a Twist in My Sobriety. Úgyhogy ez a Best FM, ahol az ilyen ritkán hallható zenei kedvencek is felfelcsendülnek néha, most például 3:40-kor.

0: Join Me, a Hím együttes legnagyobb slágere a Best FM-en, 5 perccel 10 óra előtt. Ez volt a Join Me tehát, és hát ma Mikko Lindström, a Hím gitárosa, alapító tagja, és ennek a zenének az egyik szerzője, kereken 50 esztendős lett. Kik ünnepelnek még ma, azt mindjárt átbeszéljük Morvai Szűcs Enikővel, de előtte rápillantanék a Viber üzenő falunkra. Szabi küldött egy viszonylag fontos üzenetet oda. Úgy néz ki, hogy a Vezér utcai vasúti sorompó megadta magát. Ez konkrétan azt jelenti, hogy elment a vonat, de nem nyílt fel. Utána az autósok meg feladták, és fordulnak visszafele. A videó felvétel alapján ezt állíthatom. Oké, Szabi, köszönjük szépen. Te ott maradsz? Állsz még egy picikét? Onnan hallgatod a Best FM rádió mai születésnaposait, vagy te is visszafordulsz? Na, Enikő nem fordult vissza, meg is érkezett. Szervusz, jó napot neked!
1: Szia, Laci, szuper napot neked is. Jól esik nekem ez a kis hűvös szél, és mondom is, hogy esetleg ebben a jó időben ki ünnepli a születésnapját egy torta mellett.
0: Majd. Éjszaka az érzés, amit már oly rég éreztem, hogy te jó ég, fázom, igen. Be kell takaróznom.
1: Igen.
0: Ez visszaad. Hatatlan volt, úgyhogy hűvösszelek jártak éjszakát, napközben nem lesz azért hideg, 28 fokra készülhet Debrecen, de a tegnapi 38 fok után ez 10-zel kevesebb. Na nézzük, ki lett egy évvel több.
1: Bíró Imre például, az én kis ezermesterem, ezt írta nekünk róla, párja Kata. Pallagi István is ünnepel, apa és anya köszöntik, Nagy Gergőt sem felejtette el a család a 19. születésnapján. Kovács Imrét, Mimit pedig a szomszédok szeretnék meglepni, ugyanis eltelt megint egy év, tehát Imi úgy tűnik, hogy te nem öregszel. Balogh Suba, Valéria is ünnepel, Ági és Gréti szeretnék meglepni egy kerek születésnapon, Isten éltessen sokáig. Pál Hannát a 16-on köszöntjük, Balogh Zentét pedig anya, apa és a tesója, valamint Benet a 8. születésnapján. Büszke rád az egész család, amiért elszántan küzdesz a DVSC Akadémián, akkor ő már rúgja a bört 8 évesen is, hát nem lehet elég korán elkezdeni a focit, ez így van. Juhász Jászmin is ünnepel, a kereszt szülei köszöntik 9. születésnapján, Ölveti Lajost pedig Pankotai Éva nevezte. Pap Lajosné Marika, Varga Lajos, Nagy Bettina, Olá Emma is az ünnepeltek között van, egyébként Emácska 1 éves lett a mai napon. Takács Ábel, Tóth Gombos Bettina, Dobó Viktória, Komáromi Marcel, és még Holba Anita is, akit az unokatestvére neveztek a Best FM torta sorsolására, és várjuk, hogy ki a nyertesünk vajon a mai napon.
2: Tessék.
0: Haló, Holocki Oldamúr?
2: Ez én vagyok, így van.
0: Jó napot kívánok. Az igazat megmondva, elég régóta űzöm ezt a szakmát. Nem sokszor beszélgettem elméleti kémikussal, és szerintem zéró, hogy egy Oldamúrral is összehozott volna a puszta szerencse.
2: Akkor most a kettőt egyből meg tudta oldani.
0: Meg. Ó, két legyet egy csapásra. Mondjuk ez arra is igaz lehet, hogyha nem csak önről beszélünk ma, Oldamúr, hanem Maximról.
2: Maxim is, így van.
0: Maximról holnap?
2: Maxim ma.
0: Ja, Maxim ma? Akkor ki van holnap?
2: Senki, hát én legalább ismerősém közül senki nincs holnap.
0: Mármint, hogy születésnap?
2: Születésnap, így van.
0: Ó, hát akkor itt engem a fizikai, kémiai tanszék munkatársai cseppet félrevezettek, ami a dátumot illeti. De mindegy, akkor teli találat, mert akkor dupla dobás Debrecen kedvenc rádiójában.
2: Ó, nagyon jó, nagyon jó.
0: Na, kedves Oldamúr, hogy becézik az Oldamúr nevet?
2: Hát szoktak nagyon sokan Oldamúrnak is, így, mint Oldinak is.
0: Oldi, kedves Oldi és Maxim, meg tudtok osztozkodni egy pinyákoláda tortán?
2: Nagyon-nagyon szívesen. Most Maxim nekem dolgozik, úgyhogy muszáj megegyezni abban, amit mondunk neki. Szóval.
0: Mi pedig nagyon szívesen adjuk nektek ezt a tortát, az egész csapatot szeretettel köszönjük, és főképpen a két ünneplőt. Fazekas Laci vagyok. Ez a
2: Best FM.
0: Boldog ünneplést a 104,6 MHz-en.
2: Köszönöm szépen, köszönjük szépen.
0: Közben összeraktuk Enikővel, hogy van ez a holnap, meg ez a ma. Én mindig felülök erre. Azt írják a hallgatók, hogy hát Maxim is holnap ünnepel. Nyilván ma, így tegnap van. Volt a regisztráció.
1: Igen, tegnap nevezték be, és akkor ők már alapból holnap. Csak ugye, hogyha előtte valónap nevezzük, az a mindig a mai nap lesz.
0: Igen, tehát, hogy bármikor be lehet nevezni bárkit, csak a napról azért konkrétan nyilatkozzunk, jó? Úgyhogy nagy tévedés nem volt, sőt, a kollektívában ketten is megkóstolhatják, meg még jó néhányan a Monami kávézó és cukrászda tortáját. Aki pedig a reggel informátorának járó pizza lett ma reggel, te jó ég! Na, ki nyeri?
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Már csak a nevét kell elmondanom. És ez rögtön ki is derül, de előtte mutatom, milyen zenékre készülhet a következő órában. Például Liki Lee.

és 2026 foci himnusza a Die Die. Ma este játszik a Loki Kopenhágában. Remélhetőleg nem lesz túlságosan nagy

0: Na, közben Szabi is feladta, visszafordult, a Vezér utcai vasúti átjáronál ugyanis a helyzet változatlan. A pizza pedig ma, Szabikán nem a tiéd lett, hanem Béres Gyurié. Neki gratulálunk, és jó étvágyat kívánunk.
1: Megélénkült az albérletkereslet Debrecenben, egy óra alatt elkapták az elektromos bicikli tolvajt. Új fejezet kezdődik a Báránt KSE életében. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Megélénkült az albérletkereslet Debrecenben. A ponthatárok kihirdetése után 47%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi érdeklődések száma a Cívisvárosban egy országos ingatlanportál adatai szerint. A kereslet országosan is élénkült, de a nagy egyetemvárosokban, köztük Debrecenben jóval erősebb volt a mozgás. A debreceni albérletek medián bérleti díja augusztus elején 220 000 forint körül alakult. Az árak a ponthatárok után egyelőre nem változtak jelentősen, ugyanakkor a kínálat szűkösebb, mint egy évvel korábban. Több 100 000 forint értékű elektromos kerékpárt lopott el egy férfi Debrecenben. A bejelentést augusztus 9-én délután tette a tulajdonos. A 39 éves férfi egy ingatlanhoz ment, a kapun keresztül kitolta a biciklit, majd azzal távozott. Nem jutott messzire, a rendőrök a bejelentéstől számított egy órán belül megtalálták. A férfi először mindent tagadott, később azonban beismerte a lopást. A rendőrök előállították, kihallgatták, az elektromos kerékpárt pedig még aznap visszaadták a tulajdonosának, számolt be a történtekről a Hajdú Press. A női hormonrendszer működését is befolyásolhatja a tartós meleg. Megváltozhat a ciklus, felerősödhetnek a panaszok, mondta rádiónknak Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa.
3: A magas hőmérséklet fokozott stressz választ vált ki a szervezetünkből. Az egyik stressz hormon, a kortizolnak a szintje megemelkedik, és ez lesz az, ami beleszól a női nemi működésbe, ugyanis ez gátolhatja a peteérést, illetve az ovuláció az késhet is, és ez egy hosszabb ciklust eredményezhet. Ezáltal a következő menstruáció sokkal bővebb is lehet a megszokottnál. Fájdalmasabb is, ugyanis egy vastagabb nyálkártya fog ezáltal előködni. Másrészt pedig maga a folyadék hiány erősebb görcsöket eredményezhet.
1: A szakorvos hozzátette, a panaszok elkerülése érdekében a legmelegebb órákban kerülni kell a tűzőnapot, a napközbeni sportolást, és gondoskodni kell a folyadékpótlásról. Új elnökséggel és nagy tervekkel készül a következő szezonra a Báránt KSE. Az egyesületnél generációváltás történt, az új vezetés pedig a múlt értékeire építve szeretné tovább erősíteni a bárándi labdarúgást. A felnőtt csapatnál elsődleges cél a stabilitás megteremtése a vármegyei másodosztályban, hosszabb távon pedig meghatározó szereplővé válnának a bajnokságban. Az utánpótlásra és a helyi közösség erősítésére is kiemelt figyelmet fordítanak. A csapat képzett játékosokkal vág neki a következő szezonnak. A keretet többek között Mester Norbert, a Deac utánpótlás edzője is erősíti. Enyhe hidegfronti hatás érvényesül ma Debrecenben és a térségben, és ennek köszönhetően már 30 fok alatti csúcsértékeket mutathatnak a kijelzők. A meteorológusok szerint legtöbb 28 fok lehet, néhol felélénkülhet akár a szélmozgás is, éjszakára pedig 16 fokig hűlhet le a levegő.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
3: Nem csak festékben, hanem a háztartásban is verhetetlen ajánlatok várnak. Vásárolj Debrecen egyetlen Trilag festék stúdiójában, a Colorful festékboltban. Most a 15 literes híragolt prémium fehér beltéri festék csak 11.990 forint, a 24 tekercses Oops Everyday barack prémium toalettpapír pedig mindössze 1810 forint. Keres minket Debrecenben a Szoboszlói út 9 alatt. Ingyenes parkolás az áruház mögött a Gyár utcában.
4: Hogyan tudnék én?
5: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.

Engem négy évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Kós, sokat olvas, tanul, utazik, érdekli minden kulturális esemény, igyekszik megismerni minél több ember véleményét, telítve van szellemi energiával. Bika, rendkívül fogékony mindarra, ami ön körül történik, nagyon nagy hangsúlyt kapnak a pénzügyek, a rejtett értékek és a magánélet. Ikrek, számíthat arra, hogy bolygójától óriási ösztönző energiát kap, beszédesebb, mint általában, is azon igyekszik, hogy újító ötleteit véghez vigye. Rák, külföldi utazásra nyílik lehetősége, de új szerelemre most nem igen számíthat, ha már van társa, a kapcsolata ma kiteljesedik. Oroszlán, fokozatosan beérik minden eddigi erőfeszítése, a nyár utó boldogságot és nyugodtságot hoz. Szűz, életének olyan szakaszához érkezett, amin a legszívesebben soha nem lépne túl, boldognak és elégedetnek érzi magát, de sajnos az életet nem lehet megállítani. Mérleg, lehet, hogy mindent összezavar egy összejövetel időpontjával és helyével kapcsolatban, nem árt, ha előzőleg minden részletet ellenőriz. Skorpió. A skorpiók számára nagyon fontos a család, egy-egy flört még nem a világ, ha nem vesz mindent véresen, komolyan, ma kellemes pillanatokat élhet át. Nyilas. Nosztalgikusan visszatekint a lassan tovatűnő nyárra, házassági, partnerkapcsolati problémái szinte teljesen megszűntek. Bak, ebben a mozgalmas időszakban kerülje a feszültségeket és vigyázzon a testi-lelki egészségére, mérsékelten sportoljon és táplálkozzon egészségesen, vitamindúsan. Vízöntő. A szokatlan lehetőségek szinte elárasztják önt, most lesz alkalma, hogy megcsillogtassa kiváló szellemi képességét. Alak. Önbizalma magas, alig tudja magában tartani a gondolatait, elkápráztatja hallgatóságát szellemességével, ötleteivel és csillogásával.

0: FM-en a 104-on, és továbbra is mondom azt az útinfót, amit már Laci is említett, hogy a vezérúti vasúti átjáró már 9 óra óta egyébként le van engedve, és hát sajnos vissza-vissza fordulnak az autósok, mert valószínűleg meghibásodott a sorompó, így hiába nem jön vonat, a sorompó leenged, de marad, és hát nyilván nincs áthaladási lehetőség. Reméljük, hogy hamar megoldják ezt a problémát. A másik pedig az, hogy a Műbelixnél, a Balmazújvárosi úton kint a trafi. Figyeljünk.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Én pedig folytatom a zenei kedvencekkel itt a Best FM rádióban. Töltsük együtt a következő 4 órát. A mikrofonnál Morvai Szűcsenikő. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Játszom Debrecen zenei kedvenceit itt a Best FM-en, és hát ugye már nagyon-nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a mai nap az egy nagyon-nagyon különleges együttállás, mert hogy részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról. És hát sajnos mondhatjuk azt, hogy itt Debrecen is környékén maximum a 40%-át láthatjuk ennek a részleges napfogyatkozásnak. Hát Sopron környékén, hogyha egy kicsit nyugatabbra megyünk, ott Sopron környékén körülbelül 80%-os is lehet, úgy,

ők jobban meg tudják ezt az egész gyönyörű jelenséget csodálni. Viszont, amit mi is tudunk majd figyelni ma az esti óránkban, tehát ugye 7 és 8 óra között lesz a részleges napfogyatkozás, 9 óra után, vagyis hát már sötétedés után lényegében pedig már érkezik a Perszeidák meteorrajnak a csillaghullás tetőpontja. Ez azt jelenti, hogy óránként akár 100 darab hullócsillagot is el tudunk csípni, és tudják, ezek a tipikus gyönyörű hullócsillagok, meteorrajok, amik így hosszú fénycsóvát hagynak maguk után. Úgyhogy szerintem érdemes ma azért keresni olyan terepet, olyan helyszínt, hogyha van rá lehetőségünk, ahol gyönyörűen tudjuk kémlelni az eget. Nagyon-nagyon fontos, hogy a napba megfelelő védelem nélkül belenézve akár maradandó szemkárosodást is szenvedhetünk, és a hagyományos napszemüveg nem nyújt megfelelő védelmet, ahogy a különféle otthoni praktikák, például mondjuk a krómozott üveg, a CD-lemez, mondjuk azon keresztül nem is tudom, hogy lehetne keresztül látni, mindegy, vagy éppen mondjuk egy röntgenfilm, vagy egy fényképezőgép negatívja sem alkalmas erre. A napfogyatkozás megfigyeléséhez kifejezetten erre a célra készült, megfelelő minősítésű szemüveget érdemes használni. Nagyon fontos, hogy távcsővel különösen óvatosnak kell lenni, ezek ugyanis koncentrálják a napsugárzást, úgyhogy érdemes odafigyelni a szemünkre ebben a különleges időszakban. Debrecenben és a környékén körülbelül 19 óra 21 perckor lesz látható, a maximuma 47-kor. A napnak nagyjából a 39,4%-át fogja eltakarni a hold a maximumkor, és aztán ott is maradhatunk az esti órákra, kímleljük majd az eget, amikor érkeznek a perszeidák.

0: a te rádiót. Ez a Best FM.
1: Hamarosan éjjel is dolgoznak a 33-as főút debreceni szakaszán. Új tűzoltóság létesül Debrecen egyik ipari területén. Erősíteni nemzetközi kapcsolatait a Debreceni Egyetem. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Baka András, az új köztársasági elnök, a parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem szavazott, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. A 33-as főút debreceni szakaszán több helyen is a felújítás utolsó munkálatai zajlanak. A Füredi út, Egyetemsugárút és Nádor utca közötti részén várhatóan szeptember elejére készül el a korszerűsítés. Tudta meg a dehir.hu. Azt írják, a Böszörményi úti csomóponttól kifelé vezető szakaszon éjjel-nappal dolgoznak majd a szakemberek, így ott augusztus végére befejezhetik a munkát. Az éjszakai aszfaltozás augusztus 24-én kezdődik. A 33-as főút debreceni felújítása csak nem 2,5 kilométert érint a Füredi és a Balmazújvárosi úton, a teljes beruházás pedig várhatóan év végére készül el. Új tűzoltóság létesül Debrecen egyik ipari területén, számolt be róla a dehir.hu. A beruházás célja, hogy még gyorsabb és hatékonyabb legyen a beavatkozás az ipari létesítményekben, esetlegesen bekövetkező rendkívüli eseményeknél. Az új létesítmény korszerű infrastruktúrával és speciális felszerelésekkel segíti majd a tűzoltók munkáját. A beruházás hosszú távon hozzájárulhat a dolgozók és a környezet biztonságának növeléséhez. Július 1-től Jenei Attila irányítja a Debreceni Egyetem nemzetközi szerepvállalását. Az új rektor helyettes célja, hogy több külföldi szakmai és ipari együttműködés jöjjön létre, valamint erősödjön a hallgatói és kutatói mobilitás. A tervek között az egyetem nemzetközi láthatóságának javítása és a felsőoktatási rangsorokban való előrelépés is szerepel. Jenei Attila szerint a nemzetközi kapcsolatok erősítése az egyetem versenyképessége miatt is fontos, írja az unibet.hu. Derült időre, sok napsütésre számíthatunk az elkövetkező napokban is, viszont mától enyhe lehűlés jön, ma már 30 fok alatti csúcsértékeket mérhetünk. A meteorológusok jelzése szerint 28 fok lesz ma a legtöbb Debrecenben, holnaptól pedig visszatérhetünk a 30 Celsius fokra, továbbra is magas lesz az UV-sugárzás, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
2: Ajtót, ablakot keresel? Tisza Ajtóablak. Gyere el hozzánk, és tekints meg minőségi furnérajtóinkat, amelyek elérhetőek síkban záródó, vagy akár falpaneles kialakításokkal is. Tisza Ajtóablak. Új helyen. Debrecen, Böszörményi út 178.
3: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
4: civisbeton.hu
3: A megbízható alap.
5: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin.

06 93 104 106, ide várom az útinformációkat, hogyha szeretnének velünk valamit megosztani, vagy már esetleg a déli kívánság műsorba szeretnének dalt kérni, akkor szintén ez az elérhetőségünk, és csöröketnek is 500-540. És hát jövő héten ugye startol a debreceni virágkarneváli hét, már augusztus 18-án kezdődnek a programok, ugye a Botanika Expo-val, a Táncol a Város program keretein belül, a város több pontján is találkozhatunk majd táncosokkal a délutáni órákban, a Galiba Gyermekfesztivál is el fog startolni, a Beer by Lake, és hát nagyon-nagyon sok fellépés, nagyon sok program, gasztronómiai élmény, fényfestés vár minket, klasszikusok éjszakája, és hát mi bőven sorolhatnám. Érdemes ezeket böngészni a debreceni virágkarnevál hivatalos oldalán, illetve a Facebook oldalon nagyon sok eseményt láthatunk majd ezzel kapcsolatban, és ugye a tetőpont, az pedig jövő héten majd a csütörtökön várható a virágkarneváli felvonulás, ugye a reggeli, a nappali és az esti virágkarneváli felvonulás is. Nagyon sok mindennel készülnek idén is a szervezők, szóval érdemes csemegézni a programok közül már most, és esetleg bevésni a naptárba, hogy melyik az a helyszín, melyik az a program, ahová mindenféleképpen el szeretnének látogatni.

0: az olimpiai bajnok, Szilágyi Áron!
1: 3, 2, 1, olimpiai bajnok Magyarország!

Debrecen zenei kedvencei itt a szerda délelőttben a 104.6-on, de már nem sokáig, hiszen hamarosan startol a déli kívánság műsor, és így augusztus 20-a előtt ugye mindig hír az, hogy megtalálták-e már Magyarország tortáját, ugye a Magyar Cukrászipartestület által meghirdetett versenyben az ország legjobb cukrászai nevezhetik a különlegességeiket, és hát meg is történt, megvan a győztes. Idén a bíborfehér bizonyult a legjobbnak, ami egyébként fehér mámor volt, így nevezték lényegében a versenyben, de az utolsó pillanatban megváltoztatták a nevét. A győztes édességet a gyulai kézműves cukrászt a csapata Kis Roland, Balogh Zoltán és Balogh László készítette. Az erdei gyümölcsök és a modern cukrászat találkozására épül. Az alapját vajban gazdag felvert piskóta adja, erre sejmes tejfölös muszkeről, amiben a rögös túró és a tejföl páros

0: Három percünk még van a déli kívánság műsorig, de már jöttek az üzenetek ezzel kapcsolatban is. Előtte viszont még szeretnék átadni egy ajándékot valakinek vagy valakiknek.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Melanszukrászda nyereménye ugyanis ma is vár az ünnepeltekre, a házassági évfordulósokra és a névnaposokra, én pedig már sorsoltam. A nyertesünk pedig nem más, mint Olá Jenei Dóra és Olá Szabolcs, akiknek ma van a harmadik házassági évfordulójuk, sőt a kislányunk is ma ünnepel, ma lett egy éves, és hát nem volt tervben, hogy egy napra essenek az ünnepek, de hát akkor ezek szerint a csillagok is így álltak össze. Hát kedves Dóra, a tavalyi házassági évfordulótoknak az ajándékát nem tudom überelni, és ezt szerintem senki sem tudja, viszont akkor a mai napon már hárman ünneplitek együtt a harmadik házassági évfordulót. Úgyhogy akkor nektek szívből kívánok nagyon-nagyon sok boldogságot, a kislányatoknak pedig boldog születésnapot. A Melanszukrászda nyereményét tehát ti vihetitek el tőlünk, a harmadik házassági évfordulótokat a Laktanya utcán tudjátok majd megünnepelni. Sok boldogságot!

0: szólhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted
1: a legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Megújulhat a debreceni nagyállomás és a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal. Még a rögzítőkábel sem tartotta vissza a telefontolvajt. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: A Best FM-en.
2: Megújulhat a debreceni nagyállomás és a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az erről szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. A program 10 év alatt 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar vasúti közlekedést. Debrecent több fontos fejlesztés is érinti, előkészítik a nagyállomás rekonstrukcióját és korszerűsítik a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonalat is. A tervek között emellett állomásfelújítások, pályarekonstrukciók és a lassú jelek felszámolása is szerepel. A fejlesztések célja, hogy gyorsabbá, biztonságosabbá, kényelmesebbé váljon a vasúti közlekedés Debrecen és a térség között. Még a rögzítőkábel sem tartotta vissza a telefontolvajt. Mobiltelefont lopott egy Debrecen belvárosában található bevásárlóközpont műszaki áruházából egy Nyír Mihályi férfi. A vádirat szerint januárban kiválasztott egy készüléket, majd eltávolította a riasztókábelt, a telefont a kabátjába rejtette és fizetés nélkül távozott. A lopással több mint 460 ezer forintos kárt okozott az üzletnek, ami azóta sem térült meg. A férfit visszaesőként vádolják, az ügyészség pedig börtönbüntetés kiszabását indítványozta ellene, írta meg a De Hír. Ma este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, a maximuma 19 óra 50 perc és 20 óra között várható, és napnyugtával ér véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük, szabad szemmel kísérni veszélyes, figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
3: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet, nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrője alkalmas erre.
2: Derült időre, sok napsütésre számíthatunk az elkövetkező napokban is, viszont mától enyhe lehűlés jön, ma már 30 fok alatti csúcsértékeket mérhetünk. A meteorológusok jelzése szerint 28 fok lesz ma a legtöbb Debrecenben, holnaptól pedig visszatérhetünk a 30 Celsius fokra. Továbbra is magas lesz az UV-sugárzás, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.
1: Célállomás Debrecen. Pozíció 104,3.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörmény 178.
2: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.

0: fél egyenet járunk 10 perccel, és bizonyás tartolt a déli kívánság műsor itt a Best FM rádióban, úgyhogy várom a kéréseket, 39-33-104-6, itt lehet nekem üzenetben írni, de csöröghetnek is, itt vagyok, 500-540 a kívánság vonal. Írt nekem Macsi, hogy szeretne kérni egy Children of Distance dalt, méghozzá a kolléganőinek, akkor gondolom így a munka mellé, szóval már is az Emlékezz rám Marci kérésére, aztán pedig nem sokára Azaria és a valami Amerika Flóra választása. Dübörög a déli kívánság műsor, jöhetnek a kérések, fogadom egymás után őket. És éppen szabad a vonal, csak úgy érzem.
1: Szerelem

0: Charlie dala Noémi választása volt az anyukájának, Marikának, aki egyébként holnap ünnepel, de most tudja hallgatni a Best FM rádiót. Nagyon sok boldog születésnapot kívánunk neki. Ünnepeltek azért még vannak bőven, és leginkább most úgy látom, hogy az övék a főszerep itt a déli kívánság műsorban, mert hogy az egyik hallgatónk is a lányát szeretné meglepni, ugye? Háló, háló!
1: Lányomnak, és azoknak, akik most születésnaposok, és holnap is, holnap Lakenhóba mennek, és ott születésnapoznak, tankcsapától.
0: És a lányodat hogy hívják?
1: Krisztina. Neki nemrég volt a névnapja.
0: Így van, 5-én tudom. Jó.
1: Tenértesse a Krisztinákat.
0: Akkor boldog születésnapot neki, meg utólag névnapot is. Szuper napot. Köszi, hogy hívtál. Szia.
1: Szép nyarat, hello.

0: Open Gangnam Style.
1: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
2: Áruld el nekünk!
1: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
2: Az 500-540-et.

0: Válságműsor a Best FM-en. A forró drót 500-540.
1: 500-540. Megélénkült az albérlet kereslet Debrecenben. Egy óra alatt elkapták az elektromos bicikli tolvajt. Új fejezet kezdődik a Báránt KSE életében. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Megélénkült az albérletkereslet Debrecenben. A ponthatárok kihirdetése után 47%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi érdeklődések száma. A Cívisvárosban egy országos

0: ingatlanportál adatai szerint. A kereslet országosan is élénkült, de a nagy egyetemvárosokban, köztük Debrecenben jóval erősebb volt a mozgás. A debreceni albérletek medián bérleti díja augusztus elején 220 ezer forint körül alakult. Az árak a ponthatárok után egyelőre nem változtak jelentősen, ugyanakkor a kínálat szűkösebb, mint egy évvel korábban. Több százezer forint értékű elektromos kerékpárt lopott el egy férfi Debrecenben. A bejelentést augusztus 9-én délután tette a tulajdonos. A 39 éves férfi egy ingatlanhoz ment, a kapun keresztül kitolta a biciklit, majd azzal távozott. Nem jutott messzire, a rendőrök a bejelentéstől számított egy órán belül megtalálták. A férfi először mindent tagadott, később azonban beismerte a lopást. A rendőrök előállították, kihallgatták, az elektromos kerékpárt pedig még az nap visszaadták a tulajdonosának, számolt be a történtekről a Hajdú Press. A női hormonrendszer működését is befolyásolhatja a tartós meleg. Megváltozhat a ciklus, felerősödhetnek a panaszok, mondta rádiónknak Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa.
1: A magas hőmérséklet fokozott stressz választ vált ki a szervezetünkből. Az egyik stressz hormon, a kortizolnak a szintje megemelkedik, és ez lesz az, ami beleszól a női nemi működésbe, ugyanis ez gátolhatja a petelérést, illetve az ovuláció ez késhet is, és ez egy hosszabb ciklus eredményezhet. Ezáltal a következő menstruáció sokkal bővebb is lehet a megszokottnál. Fájdalmasabb is, ugyanis egy vastagabb nyálkártya fog ezáltal előködni. Másrészt pedig maga a folyadék hiány erősebb görcsöket eredményezhet.
0: A szakorvos hozzátette, a panaszok elkerülése érdekében a legmelegebb órákban kerülni kell a tűzőnapot, a napközbeni sportolást, és gondoskodni kell a folyadékpótlásról. Új elnökséggel és nagy tervekkel készül a következő szezonra a Báránt KSE. Az egyesületnél generációváltás történt, az új vezetés pedig a múlt értékeire építve szeretné tovább erősíteni a bárándi labdarúgást. A felnőtt csapatnál elsődleges cél a stabilitás megteremtése a vármegyei másodosztályban, hosszabb távon pedig meghatározó szereplővé válnának a bajnokságban. Az utánpótlásra és a helyi közösség erősítésére is kiemelt figyelmet fordítanak. A csapat képzett játékosokkal vág neki a következő szezonnak. A keretet többek között Mester Norbert, a Deac utánpótlás edzője is erősíti. Enyhe hidegfronti hatás érvényesül ma Debrecenben és a térségben, és ennek köszönhetően már 30 fok alatti csúcsértékeket mutathatnak a kijelzők. A meteorológusok szerint legtöbb 28 fok lehet, néhol felélénkülhet akár a szélmozgás is, éjszakára pedig 16 fokig hűlhet le a levegő.
2: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
2: Hívja az 500-541-et.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.
2: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.

0: Kíváns a műsor, tessék?
1: Szia, Ildikó vagyok.
0: Hallgatlak, Ildikó, szia.
1: Klárikának szeretném nagynénémnek küldeni a Hoffi Gézától a lazítani névnapi alkalmából ide a bürkléhez. Nagyon sok boldog névnapot kívánok.
0: Én is ezt kívánom, meg jó egészséget.
1: Köszönöm szépen.
0: Szuper napot, szia.
1: Köszi neked is, szia.
2: Látod ott azt az embert? Nyilván a kezében.
3: Látom.
2: Na, az is olyan lusta, mint te vagy.
3: Ez nem lusta, a szobor.

0: korszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: Te szerinted, ha lesz, én is mehetnék egy kört majd a helikopátereddel? Hát, mert tudod, én mindig is szerettem már volna a helikopterelni egy jó nagyot.
2: Ja, persze, persze.
1: Tényleg?
2: Persze, ahányszor akarsz.
1: Tudtam én, hogy jól választok.
2: Mit?
1: Legjobb barátot. Na, jó éjszakát, komám! Kétszer elmös pár, mindig együtt jár, egy tányérból esznek, terem, esznek.
0: Egy filmzene most, egy film.

A Best FM déli kívánság műsorának a vége felé járunk, viszont még van egy pár dal, amire már igent mondtam és jeleztem is, hogy biztos, hogy jön majd. Mindjárt Nórának érkezik Taylor Swift újdonsága, de előtte még kaptam egy üzenetet, szeretném kérni a TNT-től a Kicsi Gesztenye című számot mindenkinek, aki szereti. Mivel nincs aláírás, nem tudom, hogy ki írta nekünk az üzenetet, úgyhogy csak érkezik akkor a dalválasztás.

0: legfrissebbek az utakról.
1: Budapest felé az M35-ön a Józsai pihenőnél a Védától visszább 500 méterre miért?
0: Köszönjük, Debrecen! Jó utat kíván!

Minden kívánság műsor végén elmondhatnám azt, hogy pikpak eltelik 2 óra, és általában akkor szokott ez így lenni, amikor úgy észre sem veszük, hogy telik az idő. Bezzeg akkor, amikor várunk valamit, hogy közeledjen, akkor az igazából olyan, mintha egyre csak lassabban telne, és ha egyre messzebb lenne. Szóval szerintem ezt maximálisan érzi mindenki. Így vagyunk a mai kívánság műsorral is, ugyanis a végéhez érkeztünk. Én zárom ezt az órát Alan Walker dalával, aztán pedig jön majd még Józsi kérésére a Republik egyik felvétele. A hétvégén találkozunk majd akkor is, együtt rádiózunk, a délután majd Balog Vilivel tölthetik. Csodás napot mindenkinek, vigyázzanak magukra, és hát persze az esti órákban kémleik az eget, érkezik a részleges napfogyatkozás, 9 óra után pedig a Perszeidák meteorraj tetőpontja, úgyhogy ízítsuk be a kívánságainkat, csak a jóra gondoljunk, mert szerintem csodák léteznek. Morvai Szűcsenikő vagyok.

0: telepben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled, a Best FM.
2: Hamarosan éjjel is dolgoznak a 33-as főút debreceni szakaszán. Új tűzoltóság létesült Debrecen egyik ipari területén. Erősíteni nemzetközi kapcsolatait a Debreceni Egyetem. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Baka András, az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem szavazott, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. A 33-as főút debreceni szakaszán több helyen is a felújítás utolsó munkálatai zajlanak. A Füredi út, Egyetemsugárút és Nádor utca közötti részén várhatóan szeptember elejére készül el a korszerűsítés. Tudta meg a dehir.hu. Azt írják, a Böszörményi úti csomóponttól kifelé vezető szakaszon éjjel-nappal dolgoznak majd a szakemberek, így ott augusztus végére befejezhetik a munkát. Az éjszakai aszfaltozás augusztus 24-én kezdődik. A 33-as főút debreceni felújítása csaknem 2,5 kilométert érint a Füredi és a Balmazújvárosi úton, a teljes beruházás pedig várhatóan év végére készül el. Új tűzoltóság létesült Debrecen egyik ipari területén, számolt be róla a dehir.hu. A beruházás célja, hogy még gyorsabb és hatékonyabb legyen a beavatkozás az ipari létesítményekben, esetlegesen bekövetkező rendkívüli eseményeknél. Az új létesítmény korszerű infrastruktúrával és speciális felszerelésekkel segíti majd a tűzoltók munkáját. A beruházás hosszú távon hozzájárulhat a dolgozók és a környezet biztonságának növeléséhez. Július 1-től Jenei Attila irányítja a Debreceni Egyetem nemzetközi szerepvállalását. Az új rektor helyettes célja, hogy több külföldi szakmai és ipari együttműködés jöjjön létre, valamint erősödjön a hallgatói és kutatói mobilitás. A tervek között az egyetem nemzetközi láthatóságának javítása és a felsőoktatási rangsorokban való előrelépés is szerepel. Jenei Attila szerint a nemzetközi kapcsolatok erősítése az egyetem versenyképessége miatt is fontos. Pontos, írja az unidep.hu. Derült időre, sok napsütésre számíthatunk az elkövetkező napokban is, viszont mától enyhe lehűlés jön, ma már 30 fok alatti csúcsértékeket mérhetünk. A meteorológusok jelzése szerint 28 fok lesz ma a legtöbb Debrecenben, holnaptól pedig visszatérhetünk a 30 Celsius fokra. Továbbra is magas lesz az UV-sugárzás, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadék

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
2: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
3: civisbeton.hu
2: A megbízható alap.
4: Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu
5: Ajtót, ablakot keresel? Tisza Ajtóablak, gyere el hozzánk, és tekints meg minőségi furnérajtóinkat, amelyek elérhetőek síkban záródó, vagy akár falpaneles kialakításokkal is. Tisza Ajtóablak, új helyen, Debrecen, Böszörményi út 178.

0: Megújulhat a debreceni nagyállomás és a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal. Még a rögzítőkábel sem tartotta vissza a telefontolvajt. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megújulhat a debreceni nagyállomás és a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. A program 10 év alatt 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar vasúti közlekedést. Debrecent több fontos fejlesztés is érinti. Előkészítik a nagyállomás rekonstrukcióját és korszerűsítik a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonalat is. A tervek között emellett állomásfelújítások, pályarekonstrukciók és a lassú jelek felszámolása is szerepel. A fejlesztések célja, hogy gyorsabbá, biztonságosabbá, kényelmesebbé váljon a vasúti közlekedés Debrecen és a térség között. Még a rögzítőkábel sem tartotta vissza a telefontolvajt, mobiltelefont lopott egy Debrecen belvárosában található bevásárlóközpont műszaki áruházából egy Nyír Mihályi férfi. A vádirat szerint januárban kiválasztott egy készüléket, majd eltávolította a riasztókábelt, a telefont a kabátjába rejtette és fizetés nélkül távozott. A lopással több mint 460 ezer forintos kárt okozott az üzletnek, ami azóta sem térült meg. A férfit visszaesőként vádolják, az ügyészség pedig börtönbüntetés kiszabását indítványozta ellene, írta meg a De Hír. Ma este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, a maximuma 19 óra 50 perc és 20 óra között várható, és napnyugtával ér véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük, szabad szemmel kísérni veszélyes, figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
2: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba a Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet, nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrői alkalmas erre.
0: Derült időre, sok napsütésre számíthatunk az elkövetkező napokban is, viszont mától enyhe lehűlés jön, ma már 30 fok alatti csúcsértékeket mérhetünk. A meteorológusok jelzése szerint 28 fok lesz ma a legtöbb Debrecenben, holnaptól pedig visszatérhetünk a 30 Celsius fokra. Továbbra is magas lesz az UV-sugárzás, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.
3: Köszönjük szépen a híreket, a Bestet hallgatják a 104.6-on. Hello Debrecen, délután 3 óra van. A legkomolyabb, legszigorúbb munkahelyen is járnak önöknek a legjobb zenék, úgyhogy meló közben is Best FM. Kezdhetünk? Itt az Imagine Dragons és az On the Top of the World. A hírek

0: és mindenki oda énekelte a végére, hogy Off the World, ugye? Valamiért mindenkinek így van a fülében. Ez itt a Best FM, a 104.6-on.
1: A Trophypax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Halló, tessék!
2: Szia, András vagyok. Ha még nem szóltak, akkor mondom, hogy a Diószegin a városból kifelé mérnek. Jó utat!
0: Köszönjük szépen, tehát a Diószegin ellenőrzés. Ennél egy fokkal komolyabb hír, hogy a Mikepércsi úton pedig sajnos egy baleset tartja fel a forgalmat jelen pillanatban. Vigyázzon magára mindenki. Az utakon óvatosan, a Besten viszont mehet a padlógáz. Jön is mindjárt Igulaj Seri és a Safe Tonight.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
5: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
6: Nyáron a legjobb élmények a Tubatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tubatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.
7: Hogyan tudnék élni nélküled?
8: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gog.jegy.hu.

Bestet hallgatják a 104.6-on. Jó munkát mindenkinek. Derék utcaiak, figyelem! Holnap vízhiány lehet a környéken. A Derék utca 103 számnál ugyanis csütörtökön reggel 8 és délután 2 között bekötő vezeték cserét végeznek. Ez pedig azzal jár majd, hogy a Derék utca 77, 79, 95, 97, 99, 101, 103 és 105 szám alatt vízhiány lehet. Tehát ez holnap reggel 8 és délután 2 óra között. Ha pedig befejezték a munkát, akkor előfordult, hogy egy ideig kicsit zavarosabb lesz a víz, vagy gond lesz a víznyomással, de ha egy rövid ideig nyitva adják a csapot, akkor ez pillanatok alatt megoldódik. A vízmű természetesen elnézést és megértést kér mindenkitől. Tehát holnap reggel 8 és délután 2 óra között vízhiány lehet a Derék utca egy szakaszán. Nálunk pedig egy nagy sláger, ami hát néhány évvel ezelőtt a csapból is folyt, DJ Snake és Selena Gomez és a

0: kaptunk itt, lehet, hogy egy kicsit elment. Minden esetre a játékosok közül Patai Dávid így nyilatkozott a Loki TV-nek.
1: Az első meccsen ugye már nem léptem pályára, de kívülről azt látom, hogy ez egy, hát igen, ez egy top csapat európai szinten is akár. Nagyon összeszedett csapat volt, mint a játékosoknak, technikailag, taktikailag ez egy nagyon komoly csapat volt. Hát holnap pedig nyilván 3-0, de eredményt eltekintve mi akkor is minden meg fogunk tenni a pályán. Kimegyünk, nyilván nyerni akarunk, és kiteszünk magunk a pályára, főleg egy ilyen stadionban, ilyen körülmények között egyértelmű mindenkinek élvezet lesz majd a játék.
0: Hát reméljük. Szóval holnap este 6 órától az FC Köbenhamn otthonában játszik a Loki a konferencia ligában. Ha csak így távolról is, de szurkoljunk a miénknek, hajrá Debrecen. Itt a Besten pedig egy nagyon király zene, szó szerint, mert jön a Years and Years as a King.

Bestet hallgatják Debrecen kedvenceivel a 104.6-on. Csabi jelezte nekünk, hogy a Diószegi úton még mindig dolgozik a Trafipax. Köszönjük szépen óvatosan, hogyha arra járnak. A Loki meccs pedig természetesen ma este lesz. Ha netán az előbbetlenül a holnapi nap hangzott volna el, akkor sorry mindenkitől. Természetesen ma este 6-tól játszik az FC Köbenhavn ellen a DVSC. Akkor hajrá Loki, szurkoljon mindenki a mieinknek, és addig is itt van például Topic és a Breaking Me. A Bestet hallgatják a 104.6-on.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy. Ott van veled.
2: A Best FM.

0: a 104-on. Ha négyig tart a munkaidejük, akkor jelentem, hogy 15 másodperc múlva végeznek. Úgyhogy ezt a dalt remélem már úton hazafelé fogják hallgatni. A hírek után jön az Álloter és a Talk to You, és közben várom a közlekedési infókat, mert hát indul lassanként a délutáni csúcs az utakon. Hívjanak 500-540.
1: Megélénkült az albérletkereslet Debrecenben, egy óra alatt elkapták az elektromos bicikli tolvajt. Új fejezet kezdődik a Báránt KSE életében. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Megélénkült az albérletkereslet Debrecenben. A ponthatárok kihirdetése után 47%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi érdeklődések száma a Cívisvárosban egy országos ingatlanportál adatai szerint. A kereslet országosan is élénkült, de a nagy egyetemvárosokban, köztük Debrecenben jóval erősebb volt a mozgás. A debreceni albérletek medián bérleti díja augusztus elején 220 000 forint körül alakult. Az árak a ponthatárok után egyelőre nem változtak jelentősen, ugyanakkor a kínálat szűkösebb, mint egy évvel korábban. Több 100 000 forint értékű elektromos kerékpárt lopott el egy férfi Debrecenben. A bejelentést augusztus 9-én délután tette a tulajdonos. A 39 éves férfi egy ingatlanhoz ment, a kapun keresztül kitolta a biciklit, majd azzal távozott. Nem jutott messzire, a rendőrök a bejelentéstől számított egy órán belül megtalálták. A férfi először mindent tagadott, később azonban beismerte a lopást. A rendőrök előállították, kihallgatták, az elektromos kerékpárt pedig még aznap visszaadták a tulajdonosának, számolt be a történtekről a Hajdú Press. A női hormonrendszer működését is befolyásolhatja a tartós meleg. Megváltozhat a ciklus, felerősödhetnek a panaszok, mondta rádiónknak Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa.
3: A magas hőmérséklet fokozott stresszt választ vált ki a szervezetünkből. Az egyik stresszhormon, a kortizolnak a szintje megemelkedik, és ez lesz az, ami beleszól a női nemi működésbe, ugyanis ez gátolhatja a petaérést, illetve az ovuláció ez késhet is, és ez egy hosszabb ciklust eredményezhet. Ezáltal a következő menstruáció sokkal bővebb is lehet a megszokottnál. Fájdalmasabb is, ugyanis egy vastagabb nyálkártya fog ezáltal előködni. Másrészt pedig maga a folyadékhiány erősebb görcsöket eredményezhet.
1: A szakorvos hozzátette, a panaszok elkerülése érdekében a legmelegebb órákban kerülni kell a tűzőnapot, a napközbeni sportolást, és gondoskodni kell a folyadékpótlásról. Új elnökséggel és nagy tervekkel készül a következő szezonra a Báránt KSE. Az egyesületnél generációváltás történt, az új vezetés pedig a múlt értékeire építve szeretné tovább erősíteni a bárándi labdarúgást. A felnőtt csapatnál elsődleges cél a stabilitás megteremtése a vármegyei másodosztályban, hosszabb távon pedig meghatározó szereplővé válnának a bajnokságban. Az utánpótlásra és a helyi közösség erősítésére is kiemelt figyelmet fordítanak. A csapat képzett játékosokkal vág neki a következő szezonnak. A keretet többek között Mester Norbert, a Deac utánpótlás edzője is erősíti. Enyhe hidegfronti hatás érvényesül ma Debrecenben és a térségben, és ennek köszönhetően már 30 fok alatti csúcsértékeket mutathatnak a kijelzők. A meteorológusok szerint legtöbb 28 fok lehet, néhol felélénkülhet akár a szélmozgás is, éjszakára pedig 16 fokig hűlhet le a levegő.
0: Köszönjük szépen a híreket! Hello Debrecen, a Best FM-et hallgatják a 104.6-on. 4 óra elmúlt, úgyhogy a munkát szép lassan lehalkítjuk, a rádiót felhangosítjuk. Jó utat hazafelé azoknak, akik végeztek már a melóval. Nekik küldjük az állaterdalát, mint a Talk to You! A hírek

0: slágerek rádiója,
1: a Best FM.
2: Visszasírom néha azt a régi népmesét,

0: ezt a Fevet hallgatják a 104.6-on, Rúzsa Magdi énekelt, ez volt tőle a nélküled, és szépen lassan elfogy a mai nap, ugye már 4 perccel elmúlt, 4:45, jó utat hazafelé, és ma tényleg elfogy a nap, napfogyatkozás lesz este, bár itt Magyarországon, pláne itt a keleti ország részben ebből olyan nagyon sok mindent nem fogunk észrevenni, minden esetre mondom a lényeget, 19 óra 21 perckor kezdődik a jelenség, és hát nekünk a napnyugtával 19:48 környékén sajnos véget is ér. Magyarországon amúgy is csak részleges napfogyatkozás lesz. Ha teljes napfogyatkozást szeretnének látni, hát akkor villámgyorsan ugorjanak át mondjuk Izlandra vagy Spanyolországba, mert ezen a két helyen lesz a leglátványosabb a jelenség. Ilyen jellegű teljes napfogyatkozás egyébként Európában 1999 óta nem volt. Mondom, itt nálunk csak részleges napfogyatkozás lesz, de hát az is lehet nagyon érdekes látvány. Mindenféle praktikák terjednek a neten, hogy hogyan kell nézni a napfogyatkozást. A kormozott üvegtől a jó erős napszövegen át mindent lehet olvasni. Nem. Csak napfogyatkozás néző napszemüveggel, ami megfelel az ISO 12-312-2-es szabványnak, vagy hegesztő üveggel lehet megnézni, de hegesztő üvegből is csak a megfelelően sötét 14-es árnyalatú használható biztonságosan. Ne kockáztassanak, mert akár meg is vakulhatnak. Tehát vagy napfogyatkozás néző szemüvegre, vagy 14-es árnyalatú hegesztő szemüvegre van szükség, hogyha szeretnék megfigyelni a napfogyatkozást. 19:21-kor kezdődik. Addig még lesz egy kívánságműsor is, arra már lehet készülni, az 500-540-en lehet hívni. Egyébként pedig mindjárt jön Vance Joy és a Riptide.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nem csak festékben, hanem a háztartásban is verhetetlen ajánlatok várnak. Vásárolj Debrecen egyetlen Trilag festék stúdiójában, a Colorful festékboltban. Most a 15 literes híragolt prémium fehér beltéri festék csak 11.990 forint, a 24 tekercses Oops Everyday barack prémium toalettpapír pedig mindössze 1.810 forint. Keresd minket Debrecenben a Szoboszlói út 9 alatt. Ingyenes parkolás az áruház mögött a Gyár utcában.
3: Autodrom önkiszolgáló mosó. Maxi Hubbal. Szoboszlói út vége.
4: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
5: Mit kínál a Maxiláj?
6: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópálya matricát, Lottáknak üzemanyagkártyát.
5: Minden útjához a megbízható társ, a Maxiláj töltőállomás.
7: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
8: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
9: civisbeton.hu
8: A megbízható alap.
10: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Flow Rider. Bad boys, bad boys. Alexander, girl, I know

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy. Ott van veled.
0: A Best FM.
1: A Best FM.

0: A Best FM-et hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és hát itt ez a mai részleges napfogyatkozás azért beindította a hallgatóink fantáziáját.
1: Szia, Varga Balázs vagyok, és csak jelezném, hogy 2081-ben lett újra teljes napfogyatkozás Magyarországon.
0: Azt megvárjuk mindenféleképpen.
1: Én biztos, hogy meg akarom nézni azt, és az elsőt láttam 99-ben, a következőt is megvárom, úgyhogy...
0: Lassan kenhetjük a szendvicseket, mert indulni kell.
1: Hát erről van szó, pontosan.
0: Oké, ott találkozunk. Hello. Szóval mindjárt itt a teljes napfogyatkozás, 2081-ig kell csak kibírni. Hát ennek jegyében Lotfi Begés, a Margaret Island és a Csillagtalan, most a Besten!

0: találkozásra. Lotfi Begg és a Margaret Island és a Csillagtalan szólt a Westen a 104.6-on. És gondolom, hogy nem akarnak túl drágán hazaérni, úgyhogy figyeljenek oda, mert Trafipax van a 47-esen Sáránnál, illetve még mindig rendőri ellenőrzésre kell számítani Debrecenben a Diószegi úton, a városból kifelé vezető oldalon.
1: Jó utat kíván a Best FM.
0: És egyre közelebb vagyunk a mai kívánság műsorhoz is, sőt, hát tulajdonképpen már elkezdtük, mert a legszorgosabbak már elküldték a kéréseiket. Jöhet a többi is, kinek mit játszak majd? 3933-1046, ez az SMS és Viber számunk, az 500-540-en pedig hívhatnak is a bátrabbak. És egy kicsit latinos hangulatban folytatjuk. Nicky Jam és J Balvin, és

0: ezt a Femet hallgatják a 104.6-on, és hát felpezsdult az élet az utakon, elég sok mindenről kell beszélnünk. Például az Alma utcán rendőrautóból mérnek, többen is jelezték nekünk, köszönjük. A Monostorpályi úton is ellenőrzés van, Trafipaxon a Diószegi úton, Trafipaxon a külső Vámos Pércsi úton, a Mike Pércsi úton pedig a városból kifelé vezető oldalon pár perccel ezelőtt történt egy baleset, ami jelenleg feltartja a forgalmat. Ez a helyzet odakint az utakon, legyenek sokkal óvatosabbak, vigyázzanak magukra is és egymásra is.
1: Jó utat kíván a Best FM.
0: Közben már fél lábbal a mai kívánság műsorban vagyunk, az 500-540-en már hívhatnak a kérésekkel, egyébként pedig jön a Bon Jovi.

Hallgatják a 104.6-on, és egy kicsit könnyebb lett az élete most azoknak, akik busszal vagy trollival tartanak hazafelé. Ugyanis a héten visszaadták a forgalomnak a Burgundia utca elnevezésű megállóhelyet, az Égner tér felé és a Tégláskert felé közlekedő járatok is meg tudnak már itt állni, illetve újra használhatóak a Bem tér elnevezésű megállóhelyek is. Ezeket tegnap reggel adták vissza a forgalomnak, tehát itt is lehet fel és leszállni.

0: bárhol és bármivel is közlekednek, csak nagyon óvatosan. És hát ugye közben már hangolódunk a mai kívánság műsorra, 5-től 7-ig önöki a terep, már csöröketnek a kéréseikkel.
1: A hívható telefonszám 500-540.
2: 500-540.
0: Minél hamarabb hívnak, annál jobb, hamarosan kezdődik a kívánság műsor. Most viszont robban az energiabomba, Betonhof és a Bagira jön.

0: a Best FM-et hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és hát ránéztem itt közben az üzenetekre, Atyaisten, mennyien kértek már dalokat eddig is, pedig még csak most kezdődik a kívánság műsor. Hölgyeim és uraim, a következő két óra az önöké. És a Faithless közös dalával nyitunk, majd jön mindjárt a New Religion, a hírek után kiderül, hogy ki kérte ezt a dalt. Ha önök is szeretnének dalt kérni, akkor hajrá, minél hamarabb írjanak a 39 33 1046-ra, vagy hívjanak az 500-540-en. Este étig kívánság műsor!
1: Hamarosan éjjel is dolgoznak a 33-as főút debreceni szakaszán. Új tűzoltóság létesül Debrecen egyik ipari területén. Erősíteni nemzetközi kapcsolatait a Debreceni Egyetem. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Baka András, az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem szavazott, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. A 33-as főút debreceni szakaszán több helyen is a felújítás utolsó munkálatai zajlanak. A Füredi út, Egyetemsugár út és Nádor utca közötti részén várhatóan szeptember elejére készül el a korszerűsítés, tudta meg a dehir.hu. Azt írják, a Böszörményi úti csomóponttól kifelé vezető szakaszon éjjel-nappal dolgoznak majd a szakemberek, így ott augusztus végére befejezhetik a munkát. Az éjszakai aszfaltozás augusztus 24-én kezdődik. A 33-as főút debreceni felújítása csaknem 2,5 kilométert érint a Füredi és a Balmazújvárosi úton, a teljes beruházás pedig várhatóan év végére készül el. Új tűzoltóság létesül Debrecen egyik ipari területén, számolt be róla a dehir.hu. A beruházás célja, hogy még gyorsabb és hatékonyabb legyen a beavatkozás az ipari létesítményekben, esetlegesen bekövetkező rendkívüli eseményeknél. Az új létesítmény korszerű infrastruktúrával és speciális felszerelésekkel segíti majd a tűzoltók munkáját. A beruházás hosszú távon hozzájárulhat a dolgozók és a környezet biztonságának növeléséhez. Július 1-től Jenei Attila irányítja a Debreceni Egyetem nemzetközi szerepvállalását. Az új rektor helyettes célja, hogy több külföldi szakmai és ipari együttműködés jöjjön létre, valamint erősödjön a hallgatói és kutatói mobilitás. A tervek között az egyetem nemzetközi láthatóságának javítása és a felsőoktatási rangsorokban való előrelépés is szerepel. Jenei Attila szerint a nemzetközi kapcsolatok erősítése az egyetem versenyképessége miatt is fontos. Írja az unide.hu. Derült időre, sok napsütésre számíthatunk az elkövetkező napokban is, viszont mától enyhe lehűlés jön, ma már 30 fok alatti csúcsértékeket mérhetünk. A meteorológusok jelzése szerint 28 fok lesz ma a legtöbb Debrecenben, holnaptól pedig visszatérhetünk a 30 Celsius fokra. Továbbra is magas lesz az UV-sugárzás, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.
2: És most
3: indul az esti kívánság műsor
2: a Best FM-en.
3: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
0: Balog István Vilmos. Hát akkor innentől kezdve dalt kérni ér, sőt kötelező, startol a mai kívánság műsor a Best-en. A 0630 933 1046-ra lehet írni, SMS és Viber, az 500-540-en pedig lehet hívni bennünket. Kezdjünk is neki, mert rengeteg a kérés már így a startvonalnál is. Például sziasztok, a Tankcsabdától a Mennyország turistot szeretném meghallgatni. Küldöm a kolléganőimnek, köszönöm szépen, Hédike az aláírás, jön majd mindjárt a dalod. Előtte Anna kérésére a Spice Girls és a Viva Forever. A kívánság műsor pedig napjaink egyik legnagyobb slágerével nyitjuk. Bibi Rexa és a Faithless és a New Religion. Kíváncsian várom, hogy kinek szól ez a dal. A vonalban a mai első telefonálónk. Haló!
4: Szia, Károly vagyok.
0: Szia.
4: Én ezt a dalt küldöm minden buszsofőrnek, és jó munkát kívánok nekik.
0: Valami azt sugja nekem, hogy te is buszsofőr vagy.
4: Én csak voltam 30 évig.
0: De akkor ezek szerint lélekben még mindig buszsofőr vagy.
4: Ez így van.
0: Rendben van.
4: Köszönöm, sziasztok.
0: Hello, hello. Baby Rexha és a Fadeless és a New Religion. Most indul a kívánságműsor.

0: Best FM kívánságműsor.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok.

0: A 104-ot hallgatják, ez itt a Best FM, ahol már ezerrel pörög a mai kívánság műsor. Köszi mindenkinek, aki már írt vagy hívott, és köszi azoknak is, akik ezután fognak írni, hívni. 3933-1046 az SMS és Viber számunk, az 500-540-re pedig lehet csörögni, és akár élőadásban is elmondhatják, hogy mit szeretnének hallani. Például, sziasztok, szeretnék kérni egy számot a drága főnök asszonyomnak, hogy jobb kedve legyen árváltoztatás közben. Báj Alex és Nagy Bogi közös talált, köszönöm szépen, millió puszi, Andi írta ezt a dalt. Ez a Nem hiszek című dal, ami mindjárt jön is. Itt lesz Edith kívánságára Robin Schulz egyik nagy slágere is, a Speechless, és a vonalban is várakozik valaki türelmesen. Szia, tiéd a pálya!
1: Szia, Brigi vagyok. Lenne egy olyan kérdésem, hogy egy minálit, egy rampampamot, hogy megoldható lenne-e?
0: Hát valahogy megoldjuk. Kinek szóljon?
1: A kedvesemnek, a Jancsinak.
0: Oké, egy fél pillanat és jön neki a dal, Minelli és a rampampam. Itt a Best kívánság műsorában.
1: Köszönöm.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Ajtót, ablakot keresel? Tisza Ajtóablak, gyere el hozzánk, és tekints meg minőségi furnérajtóinkat, amelyek elérhetőek síkban záródó, vagy akár falpaneles kialakításokkal is. Tisza Ajtóablak, új helyen, Debrecen, Böszörményi út 178.
4: Klímatöltés és fertőtlenítés, most ajándékillatosítással. Autodrom, Szoboszlói út vége.
1: Jó,

0: kedvesnek.
1: Ez a Best FM a 104-on, itt a Kívánság műsor. Eddig csillagos ötös, nagyon jó zenéket válogattak a hallgatóink. Csak így tovább, tartsuk a színvonalat este hétig. 39-33-104-6, erre a telefonszámra várom az SMS és Viber üzeneteket, az 500-540-en pedig fel is hívhatnak, hogyha elég bátrak hozzá.
2: Best FM Kívánság műsor.
1: Olyan dalok a láthatáron, mint a Republiktól a Csak a szívemen át, ezt Magdi kérte, és a kislányának, Erikának küldi. Előtte egy időtlen klasszikus, a Red Hot Chili Peppers és az Under the Bridge, Balázs kérésére fogjuk meghallgatni, és persze valaki a vonalban is.
3: Hello, szia! Kozombolisztól Felforra vérem című zenét szeretném kérni.
1: A zenétől Felforra vérem. Az a pont, legyünk egészen pontosak. Kinek küldöd?
3: Csak magamnak hallgatni.
1: Jó, akkor küldjük mi neked, jó? Mondjuk, hogy mi gondoltunk rád ezzel a dallal.
3: Köszönöm.
1: Hello, szia!
3: Hello!
1: Ezt kérhetnek gyakrabban a hallgatóink. Kozombolisz most a Best kívánság műsorában.

0: 104-on. Most mutassák meg a városnak, hogy milyen jó az a ízlésük. Kérjék a kedvenceiket. Este hétig tart a mai kívánság műsor. Csöröketnek az 500-540-re, vagy hogyha az a kényelmesebb, írhatnak is.
1: SMS és Viber számunk 30-933-1046.
0: Például jön majd a Bagosi Brothers Company-tól a Visszajövök. Ezt a dalt Jocó kérte, és a feleségének Erikának küldi, mert nagyon szereti őt. És a vonalban is itt van velünk valaki. Halló, szia!
2: Szia, Gabriella vagyok. Ferel Williams-től a Happy-t kérem. És két nagyon jó barátomnak, Leszinek és Bazsinak küldöm. A hétvégén lesz az esküvőjük, és azt kívánom, hogy legyen minden happy az életükbe.
0: Na, akkor lagzi a hétvégén?
2: Igen, de én sajnos nem tudok ott lenni. Ezért így gondoltam rájuk most.
0: Remélem, hogy eljut hozzájuk az üzenet. Éljen az ifjú pár, köszi!
2: Köszönöm!
0: Pharrell Williams és a Happy, hadd szóljon a kívánság műsorban!

0: ezt a Femet hallgatják a 104.6-on, és hogy tényleg van mit hallgatni, az az önök érdeme, hiszen 5-től 7-ig a hallgatóink válogatják a dalokat. Na mi az, amelyik belefér a 6 órási hírekig, például Belánótól a Starboy, ez ma Melinda kérésére kerül elő, előtte Katalin figyelj, nem sokára a te kedvenced szól, a Backstreet Boys és az Everybody, illetve itt van velünk a vonalban Anna, szia, neked miben segíthetünk?
1: Ha még nem volt, akkor egy Azária számot kérek.
0: Jó, a 3 korty?
1: Nagyon jó, köszönöm.
0: Oké, azért pont ez, mert egyébként ezt kérte tőlünk Zsolt is, aki a családjának küldi. Te kinek küldöd?
1: Én a páromnak, Csabinak. Üzenem neki, hogy ma ő mosogat.
0: Ó, de jó neki. Mivel érdemelte ezt ki, hogy ő mosogathat?
1: Csak így döntöttem.
0: Értettem. És ellentmondásnak helye nincs. Rendben van. Jön a dal, köszönöm.
1: Köszönöm.
0: Azaria és a 3 korty. Megy tovább a kívánság műsor.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
2: Reklámot hallottak.
3: Megújulhat a debreceni nagyállomás és a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal. Még a rögzítőkábel sem tartotta vissza a telefontolvajt. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Megújulhat a debreceni nagyállomás és a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az erről szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. A program 10 év alatt 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar vasúti közlekedést. Debrecent több fontos fejlesztés is érinti, előkészítik a nagyállomás rekonstrukcióját és korszerűsítik a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonalat is. A tervek között emellett állomásfelújítások, pályarekonstrukciók és a lassú jelek felszámolása is szerepel. A fejlesztések célja, hogy gyorsabbá, biztonságosabbá, kényelmesebbé váljon a vasúti közlekedés Debrecen és a térség között. Még a rögzítőkábel sem tartotta vissza a telefontolvajt. Mobiltelefont lopott egy Debrecen belvárosában található bevásárlóközpont műszaki áruházából egy Nyír Mihályi férfi. A vádirat szerint januárban kiválasztott egy készüléket, majd eltávolította a riasztókábelt, a telefont a kabátjába rejtette és fizetés nélkül távozott. A lopással több mint 460 ezer forintos kárt okozott az üzletnek, ami azóta sem térült meg. A férfit visszaesőként vádolják, az ügyészség pedig börtönbüntetés kiszabását indítványozta ellene. Írta meg a De Hír. Ma este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, a maximum a 19 óra 50 perc és 20 óra között várható, és napnyugtával ér véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük, szabad szemmel kísérni veszélyes, figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
4: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba a Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet, nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrői alkalmas erre.
3: Derült időre, sok napsütésre számíthatunk az elkövetkező napokban is, viszont mától enyhe lehűlés jön, ma már 30 fok alatti csúcsértékeket mérhetünk. A meteorológusok jelzése szerint 28 fok lesz ma a legtöbb Debrecenben, holnaptól pedig visszatérhetünk a 30 Celsius fokra. Továbbra is magas lesz az UV-sugárzás, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.
5: Köszönjük szépen a híreket, és akkor még egy órán keresztül kívánság műsor. Lehet nekünk írni a 3933-1046-ra, de aki tehet, inkább hívjon föl.
2: A Best FM kívánság vonala 500-540.
5: Hál' Istennek számíthatunk a hallgatóinkra, ők folyamatosan küldik a kéréseket. Például Tündi küldi Briginek, a testvérének, Brian Adams dalát, ja, mindjárt a Summer of 69. Előtte Ed Sheerantől a Sing, ezt a dalt ma Bálint kérte tőlünk, illetve természetesen a vonalban is itt van velünk. Ibolya, halló, jó estét!
6: Jó estét! A Boldog Igazán című számot kérem, és hát ismeretlenül küldöm annak az ifjú párnak, akiknek az előbb a Happy szólt, hogy legyenek boldogak igazán.
5: Azt hiszem Letti és Balázs volt, hogyha jól emlékszem a nevükre. Remélem eljut hozzájuk. Köszönjük szépen!
6: Nagyon szépen köszönöm.
5: Dániel F. és a Pornograszt és a Boldog Igazán most a Best kívánság műsorában.

0: A Best FM-en pörög a kívánság műsor, 5-től 7-ig önökön múlik, hogy mit hallgat a város. Még mindig lehet írni, hívni 3933 1046 vagy 500-540, amelyik éppen kényelmesebb. És akkor közben haladjunk a kérésekkel, mert bőven van. Sziasztok, Desperado, táncolj! Ha még nem volt, én ezt a dalt szeretném kérni magamnak és a kolléganőimnek, akikkel este 7-ig leltározunk. Köszönöm szépen, Pultos Mancsi írja ezt nekünk. A dalotok megy, jó munkát, csajok! Előtte szintén csajos zene, Beyoncé és a Halo. Ezt ma Marian kérésére vesszük elő, és a következő telefonálunk is a vonalban. Halló, szia, adásban vagy.
1: Szia, Vili, Miki vagyok. A V-motoroktól lejátszod nekem, ahol fekszem az ágyon.
0: Lejátszom neked. Neked, vagy küldöd valakinek?
1: Nem küldöm, én most én egyszer magam vagyok itt a munkahelyen, azt ez mindig jár az eszembe ez a nóta. És meghallgattam én az emint a telefonomon, de nem olyan. Ha van rám audiáz, de köszönöm.
0: Dallamtapadásod van?
1: Igen.
0: És akkor most ezzel megpróbálod kiűzni a fejedből. Így vagy van. Még jobban beleragad még két napra.
1: Meglátjuk.
0: Fé, jó kis dal, ez inkább ilyesmi járjon a fejedben.
1: Én is azt mondom, köszönöm.
0: Oké, okay. Küldöm majd. Hello, hello. Itt a Best kívánság műsora. 5-től 7-ig önök az elejé szerkesztőink. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
4: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu

0: zenét szólt már.
1: És te üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: Best FM-et hallgatják. 5-től 7-ig minden nap kívánság műsor. Köszi, hogy ilyen aktívak, folyamatosan csöng a telefon, és folyamatosan jönnek az üzenetek, és hát hol van még az este 7 óra. Mindjárt itt van Damientől a Hogyan tudnék élni nélküled. Egyrészt Andi kérte, és a férjének Viktornak küldi, másrészt pedig itt egy másik üzenet is. Sziasztok, Mónika vagyok, a Hogyan tudnék élni nélküled című dalt kérem, és a páromnak küldöm. Azzal az üzenettel, hogy remélem ettől jobb lesz a kedve a mai nap után. Én is nagyon remélem, hogyan tudnék élni nélküled. Viszont előtte egy kis latinos, egy kis nyári buli hangulat, Daddy Yankee és a Con Calma, ezt Peti és Évi kérte, és persze a vonalban is várakozik már valaki. Szia, neked mit játszatok?
1: Jó, úgy kívánok, Rúzsom a hangból, szép zenét, légy
0: szíves. Jó, és kinek küldöd?
1: Az egyetlen szerelmemnek, aki elmevel, én egy 15 éve, hál' Istennek.
0: 15?
1: 15, aha.
0: De ezt vidámabban mondta, hogy 15 éve.
1: Hát, jaj.
0: Hát, igen. Az még 16 sincs. Az még 16 sincs. Oké, okay, valami szépet üzenj neki.
1: Nagyon-nagyon szeretem, és csak ő az egyetlen az életemben.
0: Na, ennek így biztosan örülni fog. Jön Rúzsa Magdi, és az Egyszer.
2: Egyszer.

0: sosem.
1: A Best FM kívánság műsorát hallgatják, hogyan tudnék élni nélküled, én pedig hogyan tudnék kívánság műsorozni önök nélkül, az utolsó pillanatig írhatnak, hívhatnak, itt vagyunk. Dobrádi Ákos és a Fekete Gyémán például Anikó kérésére kerül majd elő előtte. Hát egy jó 15 évet visszamegyünk. Egy nagy sláger a 2010-es évek elejéről, Asaf Avidan és a Vandé, Ádám küldi a szerelmének Barbarának, és hogyha jól sejtem, akkor most egy kicsit bekeményítünk, ugye? Halló, szia!
2: Igen, Vili Siti vagyok. Szeretnék kéne egy tankcsapdát, hogyha megoldható. Füst és távol. A brigének küldenem a páromnak, különösen. Szia, szia!

0: szeretnél kérni?
1: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánság műsor. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

0: hallgatják itt a 104.6-on. Nagyon sietnünk kell, mert nagyon fogytán van már az időnk itt a kívánság műsorban. De hát azért, ha ügyesek vagyunk, néhány dal még beleférhet. Például a foci VB himnusza jön nem sokára, a Shakira és a Die Die. Imre kérte saját magának, mert születésnapja van. Imikém, Isten éltessen téged, boldog szülőnapot neked. Előtte, hogyha megengedsz még egy dalt.
1: Hello, szia, szeretnék kérni egy számot a kívánság műsorban.
0: Akkor jó helyen jársz, hallgatlak.
1: Igen, én Vilamindtől szeretnék kérni egy számot, bármit
0: lehet. Gyorsabbat, lassabbat?
1: Gyorsabbat.
0: Inkább gyorsabbat, az kell nekünk, persze. Oké. Okay. Magadnak, vagy küldöd valakinek?
1: Na, küldeném Attilának, Józsinak és Évikének, ennyi.
0: Ennyi üzenet nincs nekik? Nem érdemlik meg?
1: De remélem, jól fog sikerülni a szalonasütés a hétvégén.
0: Szombat este?
1: Hát majdnem, vasárnap délelőtt.
0: Vasárnap délelőtt. Hogy lehet vasárnap délelőtt szalonnát sütni? Ti fogtok megsülni a 40 fokban a ti szalonnátok. Ja, te vagy az oka. Jó van, oké. Okay. Aztán majd lehet lemozogni a kalóriákat. Köszönöm. Hello, szia, szia.

0: ez itt a Best FM a 104.6-on, és sajnos eljött a pillanat, amikor érzékeny búcsút kell vennünk egymástól, ugyanis véget ért a mai kívánság műsor. Köszönöm szépen mindenkinek, aki kér dalokat, és hát szokás szerint bocsánatot kell kérem azoktól, akiknek a kérésére ma már nem jutott idő. Bocsánat, holnap is lesz kívánság műsor egyébként, délben is és este is. A mai napnak még messze nincsen vége, 8 órakor jön az Euro Top 40, tessék azt is hallgatni, én viszont mára befejeztem. Csáó, holnap találkozunk.
1: Megélénkült az albérletkereslet Debrecenben, egy óra alatt elkapták az elektromos bicikli tolvajt. Új fejezet kezdődik a Báránt KSE életében. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Megélénkült az albérletkereslet Debrecenben. A ponthatárok kihirdetése után 47%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi érdeklődések száma a Cívisvárosban egy országos ingatlanportál adatai szerint. A kereslet országosan is élénkült, de a nagy egyetemvárosokban, köztük Debrecenben jóval erősebb volt a mozgás. A debreceni albérletek medián bérleti díja augusztus elején 220 ezer forint körül alakult. Az árak a ponthatárok után egyelőre nem változtak jelentősen, ugyanakkor a kínálat szűkösebb, mint egy évvel korábban. Több százezer forint értékű elektromos kerékpárt lopott el egy férfi Debrecenben. A bejelentést augusztus 9-én délután tette a tulajdonos. A 39 éves férfi egy ingatlanhoz ment, a kapun keresztül kitolta a biciklit, majd azzal távozott. Nem jutott messzire, a rendőrök a bejelentéstől számított egy órán belül megtalálták. A férfi először mindent tagadott, később azonban beismerte a lopást. A rendőrök előállították, kihallgatták, az elektromos kerékpárt pedig még az nap visszaadták a tulajdonosának, számolt be a történtekről a Hajdú Press. A női hormonrendszer működését is befolyásolhatja a tartós meleg. Megváltozhat a ciklus, felerősödhetnek a panaszok, mondta rádiónknak Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa.
3: A magas hőmérséklet fokozott stressz választ vált ki a szervezetünkből. Az egyik stressz hormon, a kortizolnak a szintje megemelkedik, és ez lesz az, ami beleszól a női nemi működésbe, ugyanis ez gátolhatja a beteérést, illetve az ovuláció ez késhet is, és ez egy hosszabb ciklus eredményezhet. Ezáltal a következő menstruáció sokkal bővebb is lehet a megszokottnál. Fájdalmasabb is, ugyanis egy vastagabb nyálkártya fog ezáltal előködni. Másrészt pedig maga a folyadékhiány erősebb görcsöket eredményezhet.
1: A szakorvos hozzátette, a panaszok elkerülése érdekében a legmelegebb órákban kerülni kell a tűzőnapot, a napközbeni sportolást, és gondoskodni kell a folyadékpótlásról. Új elnökséggel és nagy tervekkel készül a következő szezonra a Báránt KSE. Az egyesületnél generációváltás történt, az új vezetés pedig a múlt értékeire építve szeretné tovább erősíteni a bárándi labdarúgást. A felnőtt csapatnál elsődleges cél a stabilitás megteremtése a vármegyei másodosztályban, hosszabb távon pedig meghatározó szereplővé válnának a bajnokságban. Az utánpótlásra és a helyi közösség erősítésére is kiemelt figyelmet fordítanak. A csapat képzett játékosokkal vág neki a következő szezonnak. A keretet többek között Mester Norbert, a Deac utánpótlás edzője is erősíti. Enyhe hidegfronti hatás érvényesül ma Debrecenben és a térségben, és ennek köszönhetően már 30 fok alatti csúcsértékeket mutathatnak a kijelzők. A meteorológusok szerint legtöbb 28 fok lehet, néhol felélénkülhet akár a szélmozgás is, éjszakára pedig 16 fokig hűlhet le a levegő.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Hamarosan éjjel is dolgoznak a 33-as főút debreceni szakaszán, új tűzoltóság létesül Debrecen egyik ipari területén, erősíteni nemzetközi kapcsolatait a Debreceni Egyetem. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Baka András, az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem szavazott, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. A 33-as főút debreceni szakaszán több helyen is a felújítás utolsó munkálatai zajlanak. A Füredi út, Egyetemsugárút és Nádor utca közötti részén várhatóan szeptember elejére készül el a korszerűsítés, tudta meg a dehir.hu. Azt írják, a Böszörményi úti csomóponttól kifelé vezető szakaszon éjjel-nappal dolgoznak majd a szakemberek, így ott augusztus végére befejezhetik a munkát. Az éjszakai aszfaltozás augusztus 24-én kezdődik. A 33-as főút debreceni felújítása csak nem 2,5 kilométert érint a Füredi és a Balmazújvárosi úton, a teljes beruházás pedig várhatóan év végére készül el. Új tűzoltóság létesült Debrecen egyik ipari területén, számolt be róla a dehir.hu. A beruházás célja, hogy még gyorsabb és hatékonyabb legyen a beavatkozás az ipari létesítményekben, esetlegesen bekövetkező rendkívüli eseményeknél. Az új létesítmény korszerű infrastruktúrával és speciális felszerelésekkel segíti majd a tűzoltók munkáját. A beruházás hosszú távon hozzájárulhat a dolgozók és a környezet biztonságának növeléséhez. Július 1-től Jenei Attila irányítja a Debreceni Egyetem nemzetközi szerepvállalását. Az új rektor helyettes célja, hogy több külföldi szakmai és ipari együttműködés jöjjön létre, valamint erősödjön a hallgatói és kutatói mobilitás. A tervek között az egyetem nemzetközi láthatóságának javítása és a felsőoktatási rangsorokban való előrelépés is szerepel. Jenei Attila szerint a nemzetközi kapcsolatok erősítése az egyetem versenyképessége miatt is fontos. Pontos, írja az unide.hu. Derült időre, sok napsütésre számíthatunk az elkövetkező napokban is, viszont mától enyhe lehűlés jön, ma már 30 fok alatti csúcsértékeket mérhetünk. A meteorológusok jelzése szerint 28 fok lesz ma a legtöbb Debrecenben, holnaptól pedig visszatérhetünk a 30 Celsius fokra. Továbbra is magas lesz az UV-sugárzás, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.
3: A hírek után!
1: Indul!
4: Are you ready?
1: Az Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéig.

0: a te rádiód. Ez a Best FM.
1: Eurotop 40.
0: A 39.

0: fűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója. Eurotop 40. A 38.

0: hangod.
1: Énekelheted.
0: De a lábaddal is kísérheted.
1: A legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
2: Eurotop 40.
0: A 36. Szívem.

A Say You Say Me című dal szólt 1985-ből Lionel Richie, amerikai Oscar és Grammy-díjas énekestől, aki hihetetlen karriert mondhat magáinak. Lionel Richie túl van közel 100 millió eladott lemezen, 50 különböző megnyert díjon, a most hallott dala pedig a Fehér Éjszakák című film betétdala volt, amelyért 1986-ban Golden Globe és Oscar díjat is kapott. A dominikai születési Princetel Joe-val megyünk tovább, aki pályáját egyébként pincérként kezdte, különböző hollywoodi partikon szolgált fel. 1993-ban közös karrierbe kezdett Marky Markkal, a rapperrel, és két közös albumuk is megjelent. A most érkező Happy People című slágerük 1994-ben hetekig vezette a toplistákat.

Debreceni Deszta Rádió felvétele szólt Magyarország egykori hazai kedvencei között Akarom őt címmel, az ötszörös arany és kétszeres platina lemezes pop együttestől. A folytatásban egy olyan dallal megyünk tovább, amit egy megrázó történet ikletett. A Requiem egy 16 éves fiúhoz, Dezsőhöz íródott, aki a Kártágó 1981. február 13-ai székesfehérvári koncertjén vesztette életét, a hozzáírt dal pedig azóta a Kártágó himnusza lett, viszont az akkori kiadójuk megtiltotta, hogy a lemez bármilyen reklámot kapjon, ennek ellenére viszont az album nagyon gyorsan bearanyozódott.

0: Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéi.
1: A 28.

0: megélénkült az albérletkereslet Debrecenben, egy óra alatt elkapták az elektromos bicikli tolvajt. Új fejezet kezdődik a Báránt KSE életében. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megélénkült az albérletkereslet Debrecenben. A ponthatárok kihirdetése után 47%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi érdeklődések száma a Cívisvárosban egy országos ingatlanportál adatai szerint. A kereslet országosan is élénkült, de a nagy egyetemvárosokban, köztük Debrecenben jóval erősebb volt a mozgás. A debreceni albérletek medián bérleti díja augusztus elején 220 ezer forint körül alakult. Az árak a ponthatárok után egyelőre nem változtak jelentősen, ugyanakkor a kínálat szűkösebb, mint egy évvel korábban. Több százezer forint értékű elektromos kerékpárt lopott el egy férfi Debrecenben. A bejelentést augusztus 9-én délután tette a tulajdonos. A 39 éves férfi egy ingatlanhoz ment, a kapun keresztül kitolta a biciklit, majd azzal távozott. Nem jutott messzire, a rendőrök a bejelentéstől számított egy órán belül megtalálták. A férfi először mindent tagadott, később azonban beismerte a lopást. A rendőrök előállították, kihallgatták, az elektromos kerékpárt pedig még aznap visszaadták a tulajdonosának, számolt be a történtekről a Hajdú Press. A női hormonrendszer működését is befolyásolhatja a tartós meleg. Megváltozhat a ciklus, felerősödhetnek a panaszok, mondta rádiónknak Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa.
2: A magas hőmérséklet fokozott stresszt választ ki a szervezetünkből. Az egyik stresszhormon, a kortizolnak a szintje megemelkedik, és ez lesz az, ami beleszól a női nemi működésbe, ugyanis ez gátolhatja a beteérést, illetve az ovuláció ez késhet is, és ez egy hosszabb ciklust eredményezhet. Ezáltal a következő menstruáció sokkal bővebb is lehet a megszokottnál. Fájdalmasabb is, ugyanis egy vastagabb nyálkártya fog ezáltal előködni. Másrészt pedig maga a folyadékhiány erősebb görcsöket eredményezhet.
0: A szakorvos hozzátette, a panaszok elkerülése érdekében a legmelegebb órákban kerülni kell a tűzőnapot, a napközbeni sportolást és gondoskodni kell a folyadékpótlásról. Új elnökséggel és nagy tervekkel készül a következő szezonra a Báránt KSE. Az egyesületnél generációváltás történt, az új vezetés pedig a múlt értékeire építve szeretné tovább erősíteni a bárándi labdarúgást. A felnőtt csapatnál elsődleges cél a stabilitás megteremtése a vármegyei másodosztályban, hosszabb távon pedig meghatározó szereplővé válnának a bajnokságban. Az utánpótlásra és a helyi közösség erősítésére is kiemelt figyelmet fordítanak. A csapat képzett játékosokkal vág neki a következő szezonnak. A keretet többek között Mester Norbert, a Deac utánpótlás edzője is erősíti. Enyhe hidegfronti hatás érvényesül ma Debrecenben és a térségben, és ennek köszönhetően már 30 fok alatti csúcsértékeket mutathatnak a kijelzők. A meteorológusok szerint legtöbb 28 fok lehet, néhol felélénkülhet akár a szélmozgás is, éjszakára pedig 16 fokig hűlhet le a levegő.

0: Slágerlista.
1: Európa legjobbjai.
0: Európa 40. Vidám zenék a munka lendületéhez.
1: A munka lendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója. Európa

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM. Eurotop 40. A 26.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Eurotop 40. A 25.

0: Best FM-mel bármikor beindulhat a buli. Bármikor beindulhat a buli. Eurotop 40.
1: A 24.

A BBC közönségszavazása szerint minden idők legjobb feldolgozása között találjuk az imént hallott Always on My Mind című dalt. A Pet Shop Boys egy brit televíziós Elvis emlékműsor kedvéért dolgozta fel 1987-ben a 15 évvel korábbi szerzeményt, és a duó akkora sikert aratott vele, hogy úgy döntöttek, kiadják lemezen is. Abban az évben pedig ez lett a karácsonyi listavezető dal Nagy-Britanniában. A háromtagú amerikai punk rock bandával folytatjuk, vagyis érkezik a Green Day, amelyet 1986-ban alapítottak Sweet Children néven, majd pár évvel később nevezték át Green Day-re. A Wake Me Up című daluk 2005-ben jelent meg, a dalszerzője a banda egyik tagja, Billy Joe Armstrong, aki halott édesapja tiszteletére írta a most következő dalt.

0: Best FM-mel bármikor beindulhat a buli. Bármikor beindulhat a buli. Eurotop 40.
1: A 17.

Talán nem is létezik olyan magyar ballagás, ahol az érettségi előtt álló diákoknak ne játszanák le a most hallott 100 útvárány című számot, amelyet Miller Zoltánnak és Berkes Gábornak köszönhetünk, vagyis az embereknek, akiknek több lemeze is bearanyozódott, és bár hivatalosan sosem oszlottak fel, még 2011-ben is koncertet adtak 10, illetve 15 éves fennállásuk alkalmából. A 98-ban megalakult Krisztál együttes énekese és zeneszerzője érkezik, vagyis Kassa Tibi, aki a zene mellett hobbiként a fotózással is foglalkozik, és műsorvezetőként is ismeri már az ország. A Költözzel című dalában nem kínéli a szomszédokat, és rendesen ráerősít a régi mondásra: rossz szomszédság, török átok!

Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéi. A 16.

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM. Eurotop 40. A 15.

0: Hamarosan éjjel is dolgoznak a 33-as főút debreceni szakaszán. Új tűzoltóság létesült Debrecen egyik ipari területén. Erősíteni nemzetközi kapcsolatait a Debreceni Egyetem. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Baka András, az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem szavazott, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. A 33-as főút debreceni szakaszán több helyen is a felújítás utolsó munkálatai zajlanak. A Füredi út, Egyetemsugár út és Nádor utca közötti részén várhatóan szeptember elejére készül el a korszerűsítés. Tudta meg a dehir.hu. Azt írják, a Böszörményi úti csomóponttól kifelé vezető szakaszon éjjel-nappal dolgoznak majd a szakemberek, így ott augusztus végére befejezhetik a munkát. Az éjszakai aszfaltozás augusztus 24-én kezdődik. A 33-as főút debreceni felújítása csaknem 2,5 kilométert érint a Füredi és a Balmazújvárosi úton, a teljes beruházás pedig várhatóan év végére készül el. Új tűzoltóság létesült Debrecen egyik ipari területén, számolt be róla a dehir.hu. A beruházás célja, hogy még gyorsabb és hatékonyabb legyen a beavatkozás az ipari létesítményekben, esetlegesen bekövetkező rendkívüli eseményeknél. Az új létesítmény korszerű infrastruktúrával és speciális felszerelésekkel segíti majd a tűzoltók munkáját. A beruházás hosszú távon hozzájárulhat a dolgozók és a környezet biztonságának növeléséhez. Július 1-től Jenei Attila irányítja a Debreceni Egyetem nemzetközi szerepvállalását. Az új rektor helyettes célja, hogy több külföldi szakmai és ipari együttműködés jöjjön létre, valamint erősödjön a hallgatói és kutatói mobilitás. A tervek között az egyetem nemzetközi láthatóságának javítása és a felsőoktatási rangsorokban való előrelépés is szerepel. Jenei Attila szerint a nemzetközi kapcsolatok erősítése az egyetem versenyképessége miatt is fontos. Pontos, írja az unidep.hu. Derült időre, sok napsütésre számíthatunk az elkövetkező napokban is, viszont mától enyhe lehűlés jön, ma már 30 fok alatti csúcsértékeket mérhetünk. A meteorológusok jelzése szerint 28 fok lesz ma a legtöbb Debrecenben, holnaptól pedig visszatérhetünk a 30 Celsius fokra. Továbbra is magas lesz az UV-sugárzás, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is
3: veled. Egy kontinens.
4: Egy slágerlista.
3: Európa legjobbjai.

1994-es év hatalmas sikert tartogatott az arany és platina lemezes Aszfalt együttesnek, akik egy igazi reggae zenekar. Ekkor jelent meg a Rise and Shine című nagylemezük, amelyről a most halott Shine című kislemez megostromolta a slágerlistákat. A Gypsy Kings az az együttes, amely megmutatta a világnak, hogy milyen lehetőségek rejlenek a flamenkóban, fűszerezve afrikai, arab és dél-amerikai stílusokkal, valamint pop és rock zenei elemekkel. 87-ben jelent meg az együttes első két igazi sikerdala, a Bamboléjo és a Volári, az eladási listákon pedig 12 országban szerepelt az első 10 között, 47-ig tartózkodott az amerikai slágerlistákon, és a lemezük bearanyozódott. Itt az Eurotop 40-ben már is érkezik a Gypsy Kings és a Volári.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM. Eurotop 40. A 9.

Szikora Robi a most hallott és már örökzöldé vált Szeretlek is, meg nem is című dalát egy átmulatott éjszaka után dudolázta fel egy kazettára, reggelre azonban már nem is nagyon emlékezett rá, így ő maga lepődött meg legjobban a dalocskán, amely végül az 1985-ös Ergo albumának címadó dala lett, és persze hatalmas siker is, a zenekar, a zenevilág szinte összes díjat begyűjtötte a következő évben. A 80-as évek után pedig vissza 2000-be Kisendék zenekarához, a Hooligans-től már is szól a Legyen valami 2004-ből Magyarország egykori kedvencei között.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Eurotop 40.

0: Miley Cyrus.
1: Ed Sheeran.
2: Charlie Puth.
3: Eurotop 40. A visszaszámlálás. Számlálás. 40-től Európa kedvencéi.
4: Tizedik ezen a héten Jennifer Lopez és David Guetta közös újdonsága a Save Me Tonight. Save me tonight. 9. lett Taylor Swift és az Upper Light. Olivia Dean újdonsága. 7. ezen a héten a nyár egyik slágere az Another nevű holland elektronikus zenész párostól a Talk to You.

0: Alex Warren újdonsága a Fever Dream. Az Eurotop 40
1: Eheti lista vezetője.
0: Az Eurotop 40-ben ezen a héten az első
1: Shakira
2: és a VB hiba.

0: slágerlista. Európa legjobbjai. Európa 40.
1: Köszöntjük Klára nevű hallgatóinkat. A Klára latin eredetű női név. A Klára a latin Clarus melléknév nőnemű alakjából származik. Jelentése világos, fényes, ragyogó, híres. Számos híres hölgy kapta ezt a nevet. Assisi Szent Klára, a Clarissa rend megalapítója, Balázs Klári és Katona Klári énekesnők, Klára Schumann, romantikus zeneszerző, zongoraművész, Robert Schumann felesége, Tolnai Klári színésznő, és természetesen ön kedves Klára, aki a

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Ay,